Nem kellett. Ez egy kortárs vers, amelyet Richard Blanco kubai amerikai költő írt. A verset a természet szépsége, a szabadság érzése és a létezés mélyebb értelmezése hatja át. Ez egy meditatív lírai vers, a költő a természet képein keresztül, mint a tenger, szél, madarak, az összetartozásról és a szabadságról elmélkedik. A Tumblebird pedig egy nem létező madár.

Gabriella Smith, Thunderbird Contrails című kompozícióját a berlini német szimfonikus zenekar adta elő Ryan Bancroft vezényletével. A vers és ezáltal a muzsika is a mozgás, változást, a mulandóságot szimbolizálják. A koncerten ezután Samuel Barber Opus 14-es hegedűversenye hangzott el.

Barber hegedű versenyét Randall Gusby és a berlini német szimfonikus zenekar adta elő. Ez egy fiatalkori műve az amerikai komponistának. Barber egyébként katonáskodott a II. Világháborúban, a borzalmas élmények pedig nyomot hagytak jó néhány zeneművén. A ráadás Coleridge Taylor Perkinson zeneműve volt.

Louisiana Blues Trot. Coleridge Taylor Perkinson kompozícióját Randall Goosby játszotta ráadásként. Ezután Sosztakovics 6. szimfóniája hangzott el, ami 1939-ben keletkezett a sztálini Szovjetunió idején. Eredetileg egy Lenin szimfóniát tervezett, aztán a mű teljesen más irányba ment el.

Sosztakovics 6. szimfóniáját a berlini német szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Ryan Bancroft. A harmadik tétel egy szatirikus, már-már burleszerű finálé, ami harsány vidámságot sugall. De hát ez egy kicsit képmutató zene is. Most Cyrillus Craig motettája következik.

Cyrillus Craik motettáját a Tallini Zeneművészeti Főiskola kamarakórusa énekelte. Ez a komponista harsonát és zeneszerzést tanult a Szentpétervári Konzervatóriumban, közvetlenül az orosz forradalmat megelőző években, aztán zenetanárként dolgozott. Most Liszt három gyászódája közül halljuk az Éj címűt.

Liszt Ferenc az Éj című gyászódáját Josvan Immerzél játszotta. Edvard Elgár kiválóan hegedült, zongorázott és fagotton is játszott. Bátyjával együtt oboán, pedig egy fúvós ötösben muzsikált. A leghíresebb műve az Enigma változatok, ezt játssza a BBC szimfonikus zenekara.

Edward Elgar Enigma változatait a BBC szimfonikus zenekar adta elő Sakari Oramo vezényletével. Elgar 1889-ben írta meg első jelentősebb zeneművét, néhány évvel később pedig pont ez az Enigma változatok meghozták számára a világhírt is. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

József Haydn-t idézem. Bár minden zenebarátnak, de kiváltan nagy uraknak lelkébe véshetni Mozart utánozhatatlan műveit, oly mélyen, olyan zenei megértéssel, olyan nagy érzésekkel, ahogyan én értem és érzem azokat. Versengenének akkor a nemzetek, hogy városaik falai között így drágaságot mondhassanak magukénak. Mozart Loretói litániája következik, ami 1774-ben készült, ez egy Mária tiszteletére írt liturgikus ének, amelyet Mozart több alkalommal is megzenésített, a leghíresebb, ez a 195-ös körüljegyzékszámú darab lett.

Mozart 195-ös jegyzékszámú Loretto élitániája hangzott el énekes szólisták, a Let Rádió énekkara, illetve a Rigai Kamarazenekar előadásában. Egy kortárs azt írta Mozartról, a géniusz tüzében ragyogó arcról szavakkal képet adni olyan lehetetlen, mint a napsugarat lefesteni. Ravel F-dur kvartettjét halljuk.

Maurice Ravel F-dur kvartettjét a Spirea vonós négyes játszotta. Debussy rajongott ezért a műért, ami azért érdekes, mert Ravel és Debussy elég csípős viszonyban voltak, főleg Debussy elég gyakran mondott epés megjegyzéseket a kollégájáról. Most Ethel Smith A-dur kettős versenye következik a nagy turnóban.

Ethel Smith A-dur kettős versenyét Agatha Ratz, Zora Slokár és a Bernie Camorra zenekar adta elő, vezényelt Graciella Contratto. Ez a zeneszerző hölgy nagyon sokat utazott, több nyelven beszélt, Dél-Amerikában járva szerzett jártasságot a latin zenében is. Most Bach B-dur partitáját halljuk.

Johann Sebastian Bach B-dur partitáját Cangcu adta elő. Ez a mű egy szvíti jellegű sorozat, amely több tánctételből áll. A komponista ebben a darabban ötvözi a francia, olasz, német zenei stílusokat lenyűgöző technikai tudással és mély zenei kifejezéssel. Most Thomas Tallis, majd Telemann zenéje következik.

Telemann triója hangzott el, előtte pedig Thomas Tallistól egy himnusz, befejezésül pedig Rossini a Tolvajszarka című operájának a remek nyitányát hallgatjuk meg, de mielőtt ez a vérbő muzsika felcsendülne, megköszönöm figyelmüket és elköszönök Padi Géza hangmérnök, illetve Katona Márta szerkesztő nevében is Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dniprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. Gajdos László tárcavezető szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A munka során átlátható döntéshozatalra, valamint a természeti értékek megóvására törekednek majd, tette hozzá. Tegnap tartották az élet menetét a fővárosban. A Shoah áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, a többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, valamint a Gyűri és a Nyíregyházi kiállító helyeken. Tegnap volt a premierje Nemes László Mulen című alkotásának a Cannes-i filmfesztiválon. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Moulinnek az utolsó napjait követi nyomon. A rendező első francia nyelvű alkotása 21 művel verseng az aranypálmáért. A Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett zsűri a szombati záró ünnepségen adja át a díjakat. Az időjárásról. A Duna-Tisza közén és a Tiszán túlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Vukán György Jazz Alkotói Díj díjazottja László Attila. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
0: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyerteseire, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Joseph Haydn Ez-dur szonátájának harmadik tételét halljuk elsőként itt a mai muzsikáló reggelben. A zongoránál Sviatoszláv Richter.

József Haydn Ezdur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Svjatoszláv Richter játszott zongorán. Paul Dukász szerzemény következik, akit talán a mai pszichológia az önkritikus perfekcionisták közé sorolna, ugyanis elégette korai műveit, hogy egyébként Johannes Brahms is ilyen ember volt. Tudjuk az önkritikus perfekcionistákról, hogy mindig többet, jobbat és gyorsabbat akarnak nyújtani. A pihenés vagy az elég jó fogalma a számukra elfogadhatatlan. A C-dur szimfónia harmadik tétele következik, a Swiss Roman zenekar játszik.

Paul Dukas C-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk a Swiss Roman zenekar előadásában. Beethoven S-dur oktettjének második tétele következik.

0: Beethoven Ez Durok tettjének második tételét hallottuk. Sabine Meyer fúvós együttese játszott. Fél hét van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Handel zenéje következik, az Al Sinner című operájának nyitányát a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játsza. Vezényel Christopher Hagwood.

0: Handel Alcina című operájának nyitányát hallottuk a londoni Régi Zene Akadémia zenekar előadásában, vezényelt Christopher Hagwood. Vers következik, amivel egy 5 percet lehet, hogy késtünk, de az a lényeg, hogy következik. Páskándi Géza 1933-ban ezen a napon született, ráemlékezünk a következő verssel, Kohut Magda előadását halljuk.
1: Kodályfa. Hallgatom a kodályfa suhogását. Se tölgyek, se nyírek, cserek, juharok, fenyők se nem suhognak így. És a kodálygyöngy pergést szitában, rostán, szemen, nyílónyakon gyöngy nem pereg így. S a kodálylilium ívelését Dór és Jón és Korintoszi nem ívelhetett így. S a kodály tulipán görnyedését, botorkáló, venyigéken háló anyó nem görnyed így. Csak ezredévek minden fája, csak ezredévek minden gyöngye, csak ezredévek minden oszlopa, csak ezredévek minden tulipánja. Görnyed így.

Kodály Zoltán táncnótája szólt a Pécsi Bartók Béla leánykar előadásában Kertész Attila vezényletével, előtte pedig Páskándi Gézára emlékeztünk, aki 1933-ban ezen a napon született, a Kodályfa című versét hallottuk Kohut Magda előadásában. Dvorzsák következik, és ismét Ezdúr, ez most már a harmadik ebben az órában, tehát ez nem baj, sőt, szeretem az Ezdúr hangnemet, remélem önök is szeretik. Az Ezdúr zongora 4-es harmadik tételét tehát Menachem Pressler és az Emerson vonós 4-es előadásában halljuk.

Antonin Dvorák Es-dur zongora négyesének harmadik tételét hallottuk Menachem Presszel és az Emerson Quartett előadásában. Nem tudom, hogy előfordult-e már a kedves hallgatókkal, velem már sajnos többször is, hogy megbíztam egy mesterembert munkával, aztán nem sikerült őt elérni. Hívtam, írtam, de valahogy eltűnt. Így volt ez Dvorákkal is, csak ő a szituáció másik oldalán állt. A kiadója gyakorlatilag üldözte egy zongora négyessel kapcsolatban. Azt írta, ígért nekem már régen egy zongora négyest. Hogy is állunk ezzel? Hát teljesen meg tudom érteni. Olyan, mintha valaki a kerítését akarná megcsinálni. Ígért már nekem egy kerítést. Hogy is állunk ezzel? Aztán szerencsére elkészült a zongora négyes, nem is akárhogyan, roham tempóba, egy hónap alatt készen lett az egész, amit Dvorzsáknál hát tényleg egy nagyon gyors lefolyásnak számít. Ennek a zongora négyesnek a harmadik tételét hallottuk. Boccherini következik, az A-dur szimfónia harmadik tételét a Le Concert de Nation játsza.

Boccherini opusz 35-ös numero 3-as A-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Le Concert de Nation játszott, vezényelt Jordi Savall. Strauss következik, méghozzá Richard Strauss. Egy kürtversenyből hallunk részletet, nem fogják elhinni a hangnemét. Esz-dur kürtverseny harmadik tételét halljuk. Azt írják a darabbal kapcsolatban, a darab ötvözi a mendelzoni könnyedséget a hősies Straussi kürt szólamokkal, hidat képezve a klasszikus, romantikus hagyomány és a modern zenekari hangzás között. Azt gondolom, hogy ez a hídképzés, ez valószínűleg annak is szólhatott, hogy ugye Richard Strauss a kedves apukának írta ezt a darabot, aki nagyszerű kürtművész volt, és hát meg kellett felelni a kicsit konzervatívabb hangulatú édesapának is. A harmadik tételt halljuk tehát, a szólista Nagy Miklós.

Richard Strauss Ez-dur kürtversenyének harmadik tételét hallottuk Nagy Miklós szólójával, a tokiói Musashino Zeneakadémia szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Berkes Kálmán. Debussy következik, a prelődök sorozatából szól a Bohócok című tétel, Zempléni Kornéla szólista.

0: Bohóckodtunk. Debussy prelüdök sorozatából szólt a 12. tétel, melynek címe Bohócok. Zempléni Kornél játszott zongorán. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Izraeli légicsapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságban földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Kapa központban. Híreink végén az időjárásról. A Dunától keletre borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. Rigó Jancsi napok.hu

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
2: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Ajánló. 45 éve hunyt el Lukács Pál brácsa művész. A Kossuth Díjas művész, hegedű és énektanár egyenértékűvé tette a brácsát Magyarországon, és a Zeneakadémián hegedű szakmelléktárgyból választható főszakká tette, valamint sok korabeli zeneszerzőt ihletett hangszerére írott darabok megalkotására. Lukács Pálra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az együttes Bartók és Mendelssohn darabokat játszik. Bartók műveiben közreműködik a norvég Vilde Frank hegedűművész és a Bajor Rádió női kara. A karmester Fischer Iván. A február 27-i koncert felvétele Münchenből ma 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, mit mondjak még, nyugodt utazást, de természetesen jó rádiózást kívánok mindenek előtt a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, a mikrofonnál Szejlő Lénes. Johann Sebastian Bach 1060-as BWV számú C-moll 2-s versenyének harmadik tételét halljuk, Janine Jansen és a Ramon Ortega Coelho előadásában. Közeműködnek Janine Jansen és barátai kamarzenekar.

Johann Sebastian Bach 1060-as BWV számú C-moll kettős versenyének harmadik tételét hallottuk. Janine Jansen, Ramón Ortega Quero és Janine Jansen és barátai kamarazenekar előadásában. Most Chopin következik, akivel kapcsolatban Schumann a következőt írta. Egy gyermek is felismerte volna játékát. Szerencsémre én a szerző tolmácsolásában hallottam tőle egyet s mást. Képzeljünk csak el egy eolhárfát, amelyen minden hang nem lejátszható. És képzeljük el, hogy egy művész keze össze-vissza dobálja, mindenféle fantasztikus díszítésekkel látja el, de úgy, hogy végig hallható a basszus alaphang és egy lágy, szüntelenül trillázó dallam. Nagyjából ilyen Chopin zongorázása. Nem csoda, hogy azokat a darabokat szerettük meg a leginkább, amelyeket tőle magától hallottunk. Most sajnos nem Chopin játszik, de azért elképzelhetjük az ő zongorázását is, és természetesen elképzelhetünk egy eolhárfát is. Az Az dur hősi polonéz következik. Szilasi Alex játszik zongorán.

Chopin opusz 53-as Ázdúr polonéze szólt Szilasi Alex játszott zongorán. Hogyha már Chopinnel kapcsolatban Schumannt emlegettük, akkor jegyezzük meg, hogy Schumann úgy hivatkozott Chopinre, mint ritka éjjeli csillagra. És hogyha már ritka éjjeli csillagról van szó, akkor jöjjön a csillagász zeneszerzőnk, azt is mondhatnánk, hogy a ma reggeli sztárunk, William Herschel, a D-dur szimfónia harmadik tételét a London Mozart Players játsza.

William Herschel D-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, Matthias Bamert vezényelt. A kulturális ajánló előtt meghallgatjuk még Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójából Hunyadi áriáját, az első felvonásból Gulyás Dénes énekel, a Magyar Állami Operaház zenekara játszik, vezényel Kovács János.

0: Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából hallottuk az első felvonás részletét, Gulyás Dénes énekelt. A Magyar Állami Operaház zenekara játszott, vezényelt Kovács János. Fény 80.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Állatok farsangja másképp. Ez a címe annak a koncertnek, ami Miskolcon lesz ma este 7-től a Művészetek Házában, a Filharmónia Magyarország rendezésében. Fellép a BDZ à la carte kamara együttes. A részletekről a formáció tagját és alapítóját, Szepesi Bence klarinét művészt kérdezte Borla Milán kollégám.
2: A BDZ à la carte kamara együttesét ezúttal Miskolcon hallhatja a közönség. Mielőtt a konkrét programról beszélgetnénk, kérlek, hogy mutasd be a Bartók Rádió hallgatóinak ezt a kamara formációt. Mennyire állandóak az együttes tagjai?
3: A BDZ à la carte formáció nevében a BDZ a Budafoki Dohányzenekart jelenti, mégpedig azért, mert a tagság abszolút állandó. Körülbelül 8-9 évvel ezelőtt hoztam létre ezt a formációt, annak céljából, hogy egy kicsit barátiasan, de lefedjük azt a szimfonikus zenekari hangzást, amelyben fúvósok és vonósok egyaránt helyet kapnak, mivel vannak, ha nem is nagyon sok, de eredeti zeneművek erre a formációra, tehát fúvol a szakszofon, vonós ötös. Ezért a legjobb barátomat, aki szintén a zenekarban játszik, Anyó Dávid fúvola művészt, és további 5 vonós barátomat megkértem, hogy ennek a műnek az apropóján alapítsuk meg ezt az együttest, és kezdjünk el olyan koncerteket csinálni, ahol elsősorban a számunkra is a zenei öröm jelenik meg, és ez tart már 8-9 éve, úgyhogy a tagság állandó, és rengeteg különféle projekt talált meg minket. Ennek egyik ékes példája ez az Állatok farsangja másképp.
2: Ami most ugye Miskolcon lesz hallható, és hát a koncert gerincét ugye Saint-Saëns műve szolgáltatja, az Állatok farsangja, és ezt egészítitek ki. Milyen darabokkal, milyen átiratokkal?
3: Anélkül, hogy Camille Saint-Saëns művét, érdemeit kicsinyíteném, hiszen zseniális műről van szó, de mégiscsak meg kell jegyezni, hogy a másképp az nem csak az átiratban rejlik, hanem a produkcióban a nemzetünk 2 kiváló Kossuth-díjas művésze, Balázs János és Lackfi János közreműködik. Na most az ő személyük bőven elég ahhoz, hogy másképp legyen, hiszen Balázs Jánosnál talán nem árulok el titkot, hogy sosem lehet biztosra menni, hogy nem tesz hozzá 1-2 plusz kiváló hangot az eredetileg is fantasztikusan megírt zeneművekhez. Nos, az átiratban jellemző az, hogy például Rimszky-Korszakov Dongóját ő úgy játssza el, ahogy Cifra György játszotta, vagy egy picit még Balázs Jánososabban játssza el, valamint Ramon művét is belecsempészi fantasztikus és különleges egyedi előadásmóddal. De azért tegyük hozzá, hogy habár zenei produkcióról van szó, Lackfi János szavaival kiegészülve a közönség egyszerűen színházba is érezheti magát, nem csak koncerten. Hozzáteltem azt is nagyon-nagyon sok előadással a hátunk mögött, hogy mi is fantasztikusan jól érezzük magunkat, hiszen e 2 kiváló művész olyan hangulatot teremt, hogy nekünk, úgy mondom, csak zenészeknek a hangok, mondjuk úgy, lejátszása az innentől kezdve csak egy öröm.
0: Szepesi Bence klarinét művészt hallottuk, vele beszélgetett Borla Milán kollégám, tehát ma este lesz Miskolcon a Művészetek Házában az Állatok farsangja másképp című előadás. Most az Állatok farsangját hallgatjuk, nem másképp, hanem talán az eredeti verziót. Igazából nem, annak egy átiratát. A 13. tétel a hattyú szól Porto Ortelli előadásában.

Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művéből szólt a 13. tétel a hattyú, Paul Tortelier szólójával hallottuk ezt a művet. Most Donizetti következik, a B-dur koncertino második tétele, Kovács Béla, és a Kamerát, a Budapest előadását halljuk, vezényel Kovács László.

Donizetti B-dur koncertinójának második tételét hallottuk, Kovács Béla és a Kamerát a Budapest előadásában Kovács László vezényelt. Jöjjön még egy kulturális ajánló, ma este 19 órakor a 12. kerületi Szent László közösségi házban lép fel Ránki Fülöp. A Csöndzsák koncertek sorozat folytatódik, ami ugye Klukon Edit, Ránki Dezső és Ránki Fülöp hangverseny sorozata. Most tehát majd Ránki Fülöp játszik. A műsoron Schubert D-dur szonátája és Liszt H-moll szonátája. Ez is egy nagyon szép koncertnek ígérkezik, tehát ma este 19 órakor a Szent László közösségi házban. A 12. kerületben. Mi pedig folytatjuk a zenehallgatást Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című művével. A prológból szól két tétel, a 18. század zenekara játszik, vezényel Franz Bruggen.

Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című művéből szólt, a prolog két tétele, egy menüettet és egy kontratáncot hallottunk a 18. század zenekar előadásában, Franz Brüggen vezényelt. Most következik Robert Schumann opusz 41-es numero 2-es F-dur vonós négyesének egyik tétele. Érdemes megjegyezni ezzel a művel kapcsolatban azt az érdekességet, hogy a teljes opusz 41-es sorozatot Mendelssohnnak ajánlotta, és az első nyilvános előadást pedig Clara 23. születésnapjára időzítették 1842. szeptember 13-án, mint egy születésnapi ajándék volt ez a feleségének, úgyhogy most mi is képzeljük el az égő gyertyákat, mind a 23-at, csukjuk be a szemünket, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk el, és kívánjunk valamit. A Melosz Quartet játszik.

Schumann F-dur vonós négyesének negyedik tételét hallottuk, a Melosz vonós négyes játszott. Írja az Útinform, hogy a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy személyautó és egy busz ütközött össze a 41-es kilométer kőnél mindkét irányban, csak egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Most Mozart a Varázsvola című operájának nyitánya következik. A Varázsvolának az egyik előadásán történt egy érdekes eset, erről számol be Mozart feleségének. Azt írja, átmentem egy másik páholyba, ahol Flam volt feleségével. Itt jól éreztem magam, és itt maradtam a végéig, csak közben felmentem a színpadra Papagéno harangjátékos áriájánál, mert ma kedvem támadt arra, hogy magam játszom a harangjátékon. Megcsináltam azt a tréfát, hogy mikor Schikanédernek szünete van, megszólaltattam egy arpeggiót. Megijedt, benézett a színfalak mögé, és meglátott. Amikor másodszor ugyanodaértünk, nem csináltam arpeggiót, remegált, és egyáltalán nem tudta folytatni. Kitaláltam, mire gondol, és újból megszólaltattam egy akkordot. Erre aztán belecsapott a harangjátékba, és azt mondta, fogd be. Mindenki nevetett. Azt hiszem, sokan ebből a tréfából tudták meg, hogy nem ő maga játszik a hangszeren. Egyébként nem is hinnéd, milyen jól hangzik a zene, ha az ember olyan páholyból hallgatja, amely közel van a zenekarhoz. Sokkal jobban, mint a karzatról. Hát több mindent megtudunk ebből a revél részletből. Hát az egyik az, hogy tényleg, hogy mondjam, nem volt könnyű, vagy nem lehetett könnyű Mozart idejében egy Mozart előadáson énekesnek lenni, illetve azt is, hogy hova érdemes ülni, hogyha mondjuk a Varázsvolát hallgatjuk. Szóljon tehát a nyitány, a Zürichi Opera zenekara játszik, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfuvara című operájának nyitányát hallottuk, a Zürichi Opera zenekara játszott, vezényelt Nikolaus Arnonk úr. Hogyha már idéztük az útinformot, akkor jöjjenek a BKK hírei. Baleset okoz torlódást az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, valamint tart a műszaki mentés a Szent Mihályi úton a Füredi utca előtt, valamint lassú a haladás az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszán. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a hazai egészségügy, jelentette ki a területért felelős miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel. Farkas András nyugdíjszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 2037-től nehezebbé válhat az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratkó unokák nemzedéke. Ők sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció, hangsúlyozta a szakember a Kossuth Rádióban. A nyugdíjrendszer fenntartása most évi 7000 milliárd forintba kerül. Több zsáknyi ledarált iratot, fideszes szóróanyagokat, valamint DPK gyűléseken használt kellékeket találtak az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében. Magyar Péter videóban számolt be a történtekről. A miniszterelnök szerint a megtalált tárgyak felvetik a tiltott pártfinanszírozás és egyéb bűncselekmények gyanúját, ezért feljelentést tesznek az ügyben. Juhász Tünde, a tárca korábbi közigazgatási államtitkára a hírre reagálva közölte. Minden hivatalos iratot iktattak, illetve átadtak a jogutódnak. A videóban látható szemetes zsákok hivatalos iratot nem tartalmaznak. Hozzátette, a bemutatott szórólapok, illetve egyéb tárgyak nem a minisztériumban készültek, és a tárca nem finanszírozta azokat. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiai ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Csongrácsanádban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Mától csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békás-Megyer között járnak a szerelvények. Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békás-Megyer és Pomász között járnak. Az időjárásról. A Dunától keletre borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű, nyugaton legfeljebb estétől lehetnek ismét futó záporok. Megélénkül az Észak-Dunántúló helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklör, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
5: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös este várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Vukán György Jazz Alkotói Díj díjazottja László Attila. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában először Martin Csibá, Das Dázi, a Százszor Szép című lemezéről válogatunk. A 12 elektroakusztikus kompozíció után részletek szólnak ifjabb Kurták György, elektronikus zenész és Bár Philips bőgős Togetherness, összetartozás című kiadványáról. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
6: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
7: Végvári András, nyugdíjas pedagógus a Budai Várnegyedből. Szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
0: Üdvözlöm, kedves András, én is nagy szeretettel köszöntöm Önt. Örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. A szabályok a szokásosak, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyeremény nyer. Ez esetben most egy dupla CD, ezek mind Marci Marian zongora művész lemezei. Az egyik lemezen 20. századi magyar zongora műveket lehet meghallgatni, a másik lemezen pedig Schubert és Schumann művei találhatók. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig a Royal Philharmonic Orchestra CD-jét postázzuk, Delius műveit játsszák. Ezek tehát a várható nyeremények, és képzelje, a mai játék középpontjában egy napszak áll. Több zeneszerző külön művet és sajátos zenei nyelvet szentelt ezeknek a titokzatos óráknak. Bartók Béla Szabadban ciklusából idézünk erre egy példát. A kérdésünk az, hogy a napnak melyik szakában járunk?

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik napszakban járunk?
1: Hát ahogy megszólalt az embernek az az érzés, hogy tényleg, mintha megállna az idő, ilyen szent nyugalom ideje lenne, tehát az éjszaka. A Bartók az éjszaka zenéje, ebből volt egy részlet.
0: Tökéletes a válasz, így igaz. A negyedik tétel az éjszaka zenéje szólt, legalábbis abban a részlet Ránki Dezső játszott zongorán. Most már megkérdezhetem Végvári Andrástól, mai játékosunktól, hogy hogy aludt. Ezt nem mertem megkérdezni a játék előtt, mert segítség lett volna. Szóval jól telt az este?
1: Most az éjszaka vagy az este?
0: Jó kérdés.
1: Mert a kettő nem ugyanaz.
0: Igen,
1: hát
0: jól
1: telt tulajdonképpen, hát olyan fél egy tájba esett ki a könyv a kezemből, és akkor utána elaludtam. Tudtam, hogy játszani fogok, tehát reggel 6-kor már fönn voltam.
0: Na hát, örülök, hogyha jól telt. És jöjjön egy másik kérdés most, folytassuk a játékot. Az éjszaka olyan lényeg birodalma ugyanis, amelyek otthonosabban mozognak a homályban, mint napvilágnál. A következőkben idézett színpadi darab címében egy éjszakai állat szerepel. Igaz, az állat maga nem sok szerepet kap a cselekményben, legfeljebb egy báli kosztüm erejéig. A második kérdés tehát az, hogy melyik állat lehet a keresett élőlény?

0: Hát melyik állatról lehet szó?
1: Hát ez a bizonyos állat, amelyik valószínűleg ezt a zenét is meghallaná, mert sokszorosan többet hall, mint mi, még az ultrahangokat is meghallja, de nevéről van szó. A németül a Fledermaus és éppen a Straussnak a Denevér című operettjéből, a Nyitányból volt egy részlet.
0: Tökéletes a válasz, a bécsi filharmonikusok játszottak, Carlos Kleiber vezényelt, szuperül válaszolt, olyan jó válaszolt, hogy ezt még egy denevér is hallottam. Jön a harmadik kérdés, egy másik éjszakai állat következik, de ez is repül, egy madárról van szó, akit az éjszaka dalnokaként is emlegetnek. Csodálatosan változatos éneke, ihlet forrása a zenetörténet minden korszakában. Aki hallotta, az biztosan soha nem felejti el. Most Kupren egyik darabját idézzük, amelyet a szerelmes madár dala inspirálta. A kérdés pedig az, hogy melyik madár énekel?

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik madár énekelt?
1: Hát ez kifejezetten olyan volt, hogy eszembe jutott a játék előtt, hogy nem a kérdések lesznek nehezek, hanem a válaszok. Hát ez például az volt, ami nagy nehezen a fülemüle vagy csalogány.
0: Igen. Igen, a szerelmes csalogány szólt. Gratulálok, 3 kérdése jól válaszolt, ezért a dupla CD-t mindenképpen postázzuk, és akkor jöjjön a 4. kérdés a bónusz nyereményért cserébe, és hát a játék végére találjunk vissza a nappali fényre, hogyha már a muzsikáló reggelben játszunk. És ha már említettük a csalogányt, idézzünk fel zárásként egy másik énekes madarat is, akinek a dala a hajnalt köszönti. Ralph Vaughan Williams zenéje szól most, a kérdés pedig az, hogy milyen madár szerepel a mű címében.

0: A kérdésünk tehát az, hogy milyen madár szerepel a mű címében.
1: Hát nem is nehéz volt, mert magát a művet nem ismertem, de nagy nehezen azért a pacsirtát kisütöttem.
0: Szegény pacsirta ki lett sütve. Így igaz, a felszálló pacsirta volt a darabnak a címe, egyébként Nigel Kennedy volt a szólista. Gratulálok, így vagy úgy, de mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, ezért a másik tárgynyereményt is megnyerte. Gratulálok Végvári Andrásnak, aki nagyszerűen játszott. Kívánom, hogy legyen egymáshoz szerencsénk máskor is.
1: Én is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
1: Minden jót kívánok.
0: Minden jót kívánok. Ludwig van Beethoven második szimfóniájának negyedik tételével folytatjuk. A Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik Ferencsik János vezénnyel.

Ludwig van Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Most Puccini következik, az Angelika nővérből szól a címszereplő áriája, Tokodi Ilona a szólista, a Magyar Állami Operaház zenekara játszik, vezényel Mihály András.

Puccini operájából idéztünk, az Angelika nővér részlete szólt, Tokodi Ilona és a Magyar Állami Operaház zenekar előadását hallottuk, vezényelt Mihály András. A játék előtt még meghallgatjuk Haydn opusz 76-as numero 4-es B-dur vonós 4-esének harmadik tételét, a Takács kvartett játszik.

0: József Haydn opusz 76-as, numero 4-es B-dur vonós 4-esének harmadik tételét hallottuk, a Takács Kvartett játszott. Játékkal folytatjuk a műsort, 9:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 3 koncertre lehet páros belépőket nyerni. Május 21-én csütörtökön 18 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében folytatódik a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunk. Fóris Zsófia hegedűművész lép fel, közreműködik a Mikrokozmosz Trió, Bach és Beethoven műveket játszanak. Május 22-én pénteken 19 órakor a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében húsba vágó reflexiók, 3 garasos, szürreális és földön kívüli címmel ad koncertet a Pannon Filharmonikusok. Vezényel Sugár Nátán, közeműködik Korcsolán Orsolya hegedűművész, Kurt Weill, Darius Milhaud és John Williams műveket lehet meghallgatni. Május 23-án szombaton 21 órakor a Szent István Bazilikában lesz az Orgonák éjszakája egyik koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Francesco Finotti orgona koncertjét lehet meghallgatni, ahol többek között Bach, Mozart, Liszt és Franck műveket játszik. Ez tehát a 3 koncertünk. A játékunkhoz kapcsolódó zene pedig Csajkovszki Hattyúk Tava című balettjéből lesz részlet, keringő szó majd az első felvonásból. A kérdésünk meg lehet, hogy egy picit nehéz, de abból a szempontból könnyű, hogy eldöntendő kérdést teszek hamarosan fel. A kérdésünk így szól, táncol-e egyszerre a fekete és fehér hattyú a balettban? Tehát még egyszer, táncol-e egyszerre a fekete és fehér hattyú a balettban? Ha tudják a választ, akkor írják meg nekünk, hogyha nem, akkor tippeljenek. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló reggel@radio.hu az e-mail címünk. Jó játékot kívánok!

Csajkovszki Hajtjuk Tava című balettjéből szólt keringő az első felvonásból, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Gustavo Dudamel. A kérdésünk az volt itt a játékban, hogy táncol-e egyszerre a fekete és a fehér hattyú a balettban. A helyes megfejtés az volt, hogy nem, többek között azért sem, mert mindkét szerepet ugyanaz a balerina alakítja, csak átöltözik. Mondom a szerencsés nyerteseket, dr. Dénes Lukács, Ulrich Dóra és Brenner József. Ők örülhetnek tehát a választott nyereményeknek. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Antonio Vivaldi G-moll koncertójának első tétele szól most átiratban. Moldocki Gábor és Szergej Nakariakov, a két szólista, ők játszanak Szentkürten a Capella Gabetta közreműködésével.

Antonio Vivaldi G-moll koncertójának első tételét hallottuk Boldoszky Gábor és Szergej Nakarjakov szólójával, a Capella Gabetta játszott. Johannes Brahms G-dur szextetjének első tételével zárjuk a mai muzsikáló reggelt, a stuttgarti szólisták előadását halljuk.

Johannes Brahms opusz 36-os G-dur szextetjének első tételét hallottuk a stuttgarti szólisták előadásában. Kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mai muzsikáló reggel véget ért, Szejdül Dénest hallották. 9 óra van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dniprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Egyeztetések kezdődnek holnap a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat el a pénz az országba. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az scanav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, a többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállító helyeken. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim, spanyol operatőr-rendező kapta, a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerés pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkasáron érdemelték ki. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balog József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo, a lélekemelő francia film már a mozikban.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Vukán György Jazz Alkotói Díj díjazottja László Attila. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. 45 éve hunyt el Lukács Pál brácsa művész. A Kossuth díjas művész, hegedű és énektanár egyenértékűvé tette a brácsát Magyarországon, és a Zeneakadémián hegedű szakmelléktárgyból választható főszakká tette, valamint sok korabeli zeneszerzőt ihletett hangszerére írott darabok megalkotására. Lukács Pálra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Luigi Boccherini zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, éjszakai őrjárat Madridban, vagyis a C-dur gitárötös első tételét hallgatjuk. Gian Giacomo Pinardi és az Europa Galante felvétele szól.

Luigi Boccherini, C-dur gitárötöse, az Éjszakai őrjárat Madridban című mű első tételét hallottuk, Gian Giacomo Pinardi és az Európa Galante játszott. Dietrich Fischer-Dieskau énekel most, akinek karrierje a háború után kezdődött, szinte azonnal, hogy visszatért Olaszországból, ahol az amerikai hadsereg fogságában volt. Újra hazájában egy énekművész megbetegedése miatt ő volt a beugró, és Johannes Brahms német requiemjében próba nélkül énekelt nagy sikerrel. 1947-ben aztán első önálló dalestjét is adhatta, Lipcsében volt ez a koncert, és ezzel indult el gyönyörű karrierje, ami 1992-ig tartott. Ekkor vonult vissza az énekléstől, de a színpadtól még nem, hiszen mi is sok olyan felvételt adunk, amelyen karmesterként működik a legendás énekművész, úgyhogy innentől kezdve vezényelt. De íróként és festőként is tevékenykedett, és hát ne felejtsük el, hogy mesterként nagyon sok fiatal énekes pályáját segítette. De most énekel. Dietrich Fischer-Dieskau Geronimo áriáját halljuk tőle, Cimarosa a titkos házasság című operájának első felvonásából, az angol kamarazenekart Daniel Barenboim vezényli.

Geronimo áriáját hallottuk Cimarosa, a Titkos házasság című operájának első felvonásából. Dietrich Fischer-Dieskau énekelt, mellette az angol kamarazenekart Daniel Barenboim vezényelte. Szergej Rachmaninov opusz 2-es darabjának cselló zongora hangszerelése nem zongoramű átirata, hanem eredetileg is így gondolta a zeneszerző. 1892-ben a 19 éves Rachmaninov írta ezt a művet. Ez lesz az opusz 2-es két darab, amelyből a másodikat, a keleti táncot halljuk. Várdai István Gordonkán, Julien Quentin zongorán játszik.

0: Szergej Rachmaninov opusz 2-es két darabja közül a másodikat, a keleti táncot hallottuk. Várdai István Gordonkán, Julien Canten zongorán játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, visszatérünk a nagyzenekarhoz, és Schubert negyedik tragikus szimfóniájának első tételét hallgatjuk, ami már a kortársak szerint sem volt annyira tragikus. A Budapesti Fesztiválzenekar játszik, Fischer Iván vezényel.

Schubert negyedik tragikus szimfóniájának első tételét hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. Jöjjön egy idézet a zeneszerzőtől, akinek darabját hallgatjuk már is. Nagy lelkesedéssel tanultam meg billentyűs hangszereken, majd hegedűn és fuvolán játszani. Most pedig az oboát, a keresztfuvolát, a salumőt, a viola da gambát, sőt még a nagybőgőt és a harsonát is tanulom. Így ír Georg Philipp Telemann 1740-ben Hamburgban megjelent önéletrajzában. Ez egy olyan rendkívül értékes dokumentum, ami bizony nagyon sokban segít megérteni ennek a zeneszerzőnek rendkívüli jelentőségét, aki a zenetörténet egyik legtermékenyebb alkotója volt, és akinek műveire már életében is a legnagyobb kereslet volt. És ezt ő irányította is, hiszen igen okos vállalkozó volt, aki számos művét maga adta ki, és ugyanolyan figyelmet fordított a pénzre, mint az aktuális zenei divatra. Ami pedig az aktuális zenei divatot illeti, zenéje az olasz és a francia stílus között mozgott leginkább, és folyamatosan kereste közben azt a német stílust, amelyet valójában a kritikusok vagy a kutatók szerint legalábbis soha nem sikerült teljes mértékben megvalósítania. Éppen a francia stílus vonzotta leginkább Telemannt, mint az a ránk maradt több mint 600 zenekari szvittjéből is egyértelműen kiderül, és egy ilyen példát hallgatunk most, bár a harmadik R-tétel, amit először megszólaltat Jean-Pierre Rampal és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, olasz R, tehát ez egy kicsit olaszos stílusú, és utána a negyedik menüett tételt hallgatjuk Telemann ámol szvittjéből.

Telemann Ámol szvittjéből hallottuk a harmadik R és a negyedik menüettételt, Jean-Pierre Rampal és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Most következzék egy Brahms magyar tánc, a sorban a 19. a londoni szimfonikus zenekart Némely Jervi vezényli.

Ez volt Johannes Brahms 19. magyar tánca, a londoni szimfonikus zenekart Németh Jervi vezényelte. Hilary Hahn hegedül és Nathalie Zhu zongorázik a következő felvételen, hallgassuk Mozart zenéjét, a 376-os köhögjegyzékszámú F-dur szonáta nyitó tétele következik.

0: Mozart 376-os köhögjegyzékszámú F-dur szonátájából hallgattuk az első tételt, Hilary Hahn hegedűn, Nathalie Zou zongorán játszott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9:50 után Nyikolaj Rimszkij-Korszakov a következő szerzőnk, és a Cári menyasszony című opera nyitányát hallgatjuk, az orosz nemzeti zenekart Mihail Pletnyov vezényli.

Már a nyitányból is kiderül, hogy igazuk van a kutatóknak, akik azt mondják, hogy Rimszkij-Korszakov korábbi operáihoz képest ez a 10. darab, a Cári menyasszony. Ebben a darabban a zenei nyelv az előzőekhez képest jóval egyszerűbb. Az orosz népzenéből merített néhány motivumon kívül a népzenéből származó valódi idézetek például nagyrészt hiányoznak ebből a műből. Inkább ilyen igazi romantikus hangulata volt ennek a nyitánynak is. Nikolaj Rimszkij-Korszakov a Cári menyasszony című operájának részletét az Orosz Nemzeti Zenekartól hallottuk, Mihail Pletnyov vezényelt. Egy gyönyörű adagio tétel következik most, ez már Beethoven opus 19-es B-dur zongora versenyének második tétele. Jevgenyij Kiszin és a londoni filharmonikus zenekar játszik, Colin Davis vezényel.

Beethoven második B-dur zongora versenyének részletét hallottuk, amelyet ugyan elsőként írt a zeneszerző, de másodikként jelentetett meg Opus 19-es szám alatt. 1790 körül Bonnban komponálta a zeneszerző, aki akkoriban 20 esztendős volt. És mint a többi darabja is, amelyet ő mutatott be, nagy valószínűséggel mire eljutottak a kiadáshoz, addigra már nagyrészt megváltoztak a dallamok és a kidolgozások, ezt a művet is többször átírta, mire eljutott a nyomdába. Úgyhogy a mai zongoraművészek nem azt játsszák, mint amit Beethoven játszott a bemutatókon, de azért alapjaiban nyilván nagyon hasonlít a darab. Beethoven Opus 19-es B-dur zongora versenyéből a második Adagio tételt hallottuk, Jevgenyi Kiszin és a londoni filharmonikus zenekar élén Colin Davis vezényelt. Most következzék Antonio Caldara, a legdicsőbb név szerenádjának szimfoniája, az Amarilis kamarazenekart halljuk.

Antonio Caldara, a legdicsőbb név szerenádjának részletét hallottuk, az Amarilis kamarazenekar játszott. Most pedig szóljon az Abanera és a cigánytánc Bizet Carmen szvittjéből, a francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Bizé Carmen szvitjének Avanera és cigánytánc részletét hallottuk, a francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Kettő perccel elmúlt, már 10:30, de a játék nem marad el. Itt vagyunk a délelőtti játéknál. Mondom is gyorsan a nyereményeket. Az első előadás, amelyre páros jegyünk van, május 20-án szerdán este 7 órakor lesz Várpalotán, a Turivárban, a V-Art Művészeti Fesztivál nyitó koncertje, amelyen az Arzó Kvartett játszik. Ez egy fiatal vonós négyes, érdemes megismerni őket. Haydn Lobkowicz vonós négyese és Smetana Émol, az Életemből kvartettje szólal meg a programon. Május 20-án, szerdán este 7 órakor a várpalotai Turivárban. Aztán ugyancsak május 20-a szerda, este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban Breathing címmel Ács Dominika, Olá Krisztián és Födő Sándor összművészeti produkciója lesz ez. Az art pop, a jazz és a klasszikus zene hamarazenei formáit ötvözik vizuális és fizikai színházi elemekkel. Ez tehát május 20-a, szerda este 8 óra, BMC Opus Jazz Club. Ács Dominika, Olá Krisztián és Födő Sándor estje. A következő előadás május 21-én csütörtökön lesz, este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében a Világjáró Művészeink sorozat folytatódik. Csővári Csilla ének és Lajkó István zongora művész nagyon szép dal összeállítással várja a közönséget. Május 21-én csütörtökön este 8-tól a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. És még egy előadás május 22-én pénteken, este 8 órakor a Szent István Bazilikában a jól ismert pénteki orgona koncertek sorozat folytatódik. Szotyori Nagy Gábor játszik a nagy orgonán, Tóka Ágoston pedig a szentély orgonáján, valamint Kapi Zsuzsanna ének és Borsodi László trombita művész a vendég, és a szokásos népszerű programmal várják a közönséget. Május 22-én pénteken este 8 órától a Szent István Bazilikában. Ezek az előadások, és van egy lemezünk is, egy jazzalbum, Buck Clayton trombitás és zenekarának Fiesta in Blue című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom, mondom hozzá a kérdést. 160 éve, 1866. május 17-én született Erik Satie, francia zeneszerző. Most nem Nocient és nem is Gymnopédiát hallgatunk tőle, hanem egy nagyobb terjedelmű és eredetileg ének zongorára vagy ének kis zenekarra írt művének részletét, most itt zongora négykezes formában. A kérdés a műben felhasznált szöveg alapján a darab címéhez vezet. A szöveg ugyanis Viktor Cousin Platón dialógusokból készült fordításának részleteiből áll, és a szövegek mindegyike Platón egykori mesterére utal, akitől, mivel ő beszélgetve tanított, nem maradtak fenn írásos emlékek, így tanítványainak feljegyzéseiből és valóban leginkább Platón párbeszédeiből ismerjük módszereit. Vele kezdődött a görög filozófia klasszikus korszaka, és nagyon nagy hatással volt a nyugati filozófia kialakulására is. Kiről szólhat vajon Erik Satie műve, avagy Platón dialógusainak ki a főszereplője? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, tehát ki az a mester, akiről Erik Satie műve is szól, és akiről Platón dialógusai is.

mindig kiderül, hogyha egy picit arrébb lépünk az szigorúan zenei kérdésektől, akkor sokkal többen mernek válaszolni. De meg lehet próbálni különben a zenei kérdéseket is. Nem baj, hogyha az ember téved. Ez egy játék, és mindig tanulunk valamit. Most például az volt ugye a kérdés, hogy vajon mi a címe Erik Satie darabjának, amiből részletet hallottunk, avagy ki volt Platón mestere, akinek Platón dialógusainak köszönhetően ismerhetjük meg, hogy hogyan is működött, hogyan is gondolkodott, hogyan is adta tovább a tudását, mert hogy ő leginkább beszélgetve tanított, és nincs írásos nyoma az ő saját tevékenységének. Szokratészről van szó, Szokratész a címe annak a darabnak, amelyet eredetileg ének zongorára, vagy ének és kiszenekarra írt Erik Satie, és amelynek négykezes változatából hallottuk most az első és második tételt, Ránki Dezső és Klukon Edit zongorázott. Szokratész volt tehát a helyes válasz, és ugye azt mondtam, hogy a szöveg, tehát valójában az eredeti Satie művet érdemes megismerni, mert Platón a Lakoma című dialógusa alapján készült az első tétel szövege, a második pedig a Phaedrosz dialógusból származik, úgyhogy így dolgozott Erik Satie Platón műveivel, addig kutatott, amíg a zenéhez megfelelő szövegeket megtalálta. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Juhász Mónika, Svec Julianna, dr. Fenyősi Éva, Rátkainé Várnai Gabriella és Bokros Ferenc nyerte. És nagyon szép zenei ajándékokkal gazdagítja a műsort Solti Kálmán, dr. Rácz Éva és Szilbereki Éva egy-egy javaslata. Solti Kálmán azt írta, hogy a dal az Esthajnal csillaghoz című részletet szeretné hallani Richard Wagner Tannhäuseréből, ez ugye Wolfram dala a harmadik felvonásból, és hogy ránk bízza az előadót. Akkor énekeljen Svéd Sándor, és mellette a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Ez volt a dal az Est hajnal csillaghoz, Richard Wagner Tannhäuser című operájának harmadik felvonásából. Svéd Sándor énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényelte. Dr. Rácz Éva az előadót nevezte meg, Becher Mihály zongora játékát szeretné hallani. Következik akkor Schumann zenéjével Becher Mihály felvétele. Az Opus 17-es C-dur fantázia második tételét halljuk.

Robert Schumann Opus 17-es C-dur fantáziájának második tételét Becher Mihály előadásában hallottuk. És a mai harmadik zenei javaslatot Szilbereki Éva írta, aki Mozart requiemjének részletét szeretné hallani. Szóljon most Barbara Boni, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz és Willard White énekhangja mellett a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták felvétele John Eliot Gardinerin vezényel, és a Recordare, Confutatis és Lacrimosa részletet halljuk.

0: Mozart requiemjének részletét hallottuk. Barbara Boni, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz és Willard White énekelt. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. És így ér véget a mai játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:45 előtt pedig Vénusz születése. Respighi három Botticelli képe közül a harmadik tételt halljuk. Az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik.

Ez volt Vénusz születése, Ottorino Respighi három Botticelli kép című művének harmadik darabja. Az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Most Felix Mendelssohn Bartholdy Opus 29-es Ez-dur Rondo Brillant című darabját halljuk. John Ogden és a London Szimfonikus Zenekar játszik, Aldo Ceccato vezényel.

0: Ignác Moselesznek ajánlotta a zeneszerző ezt az Estur Rondo Brillant című darabot, aki először tanítója, mestere volt Mendelssohnnak, aztán nagyra becsült kollégája és jó barátja is lesz, és örömmel fogadta Mendelssohn felkérését, hogy vállalja el az újonnan alapított Lipcsei Konzervatórium első zongoratanári állását, szóval egész életében összekötötte egymást szakmailag ez a két ember. Mi pedig most John Ogden és a londoni szimfonikusok előadásában hallottuk ezt a Mendelssohn művet, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az együttes Bartók és Mendelssohn darabokat játszik. Bartók műveiben közreműködik a norvég Vilde Frank hegedűművész és a Bajor Rádió női kara. A karmester Fischer Iván. A február 27-i koncert felvétele Münchenből ma 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat."
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Bartók Rádió Zenei Díj 2026.

Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége László Attila, gitárművész, zeneszerző, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok.

0: nem szeretném megkerülni a idei Bartók Rádió zenei díjátadón kapott díjadat, és ugye a Bartók Rádiónak Vukán Györgyről és Babos Gyuláról van elnevezve a két jazz tematikájú díja, és ha nem is konkrétan az élményről szeretnélek kérdezni, hanem a két említett jazzzenészről milyen emlékek fűznek például Vukán Györgyhöz?
1: Vukán Györgyel több ízben dolgoztunk együtt, filmzenéket írt, volt úgy, hogy például közreműködtem a filmzene fölvételén, voltak olyan koncertek, ahol együtt játszottunk, például Billy Cobham-mel közösen, a legendás dobossal itt Magyarországon, és aztán voltak még olyan dolgok is, amikor ő a jazz tanszéken tanított énekeseket, és hát ott ismerkedtünk össze, én akkor ilyen hangszereléseket vittem hozzá, azt is tanította ezt a tantárgyat, és ott tulajdonképpen egy ilyen zenei kapcsolat kialakult, amik ezek az első fázisban mindig ilyen őszinte és komoly dolgok lehetnek, és ez azért így is volt Vukán Györgyel, és nagyon élvezetes volt mindig, amikor együtt játszottunk, vagy volt valami közös produkció. Babos Gyula pedig hát nagy-nagy gitáros kolléga, és én nála tanultam az első években a konzin, akkor indult a gitárszak, és utána volt közös triónk Tátrai Tiborral, így hármasba is, és hát egy ilyen állandó kollégiális kapcsolat volt a jazz tanszéken, ahol én is 87-től tanítok, és ő is ott volt. Ez egy mindennapi erős zenei kapcsolódás, úgyhogy nagy-nagy muzsikusok.

0: Neked mikor vált egyértelművé az életedben, hogy zenei pályára lépsz?
1: Hát ez 1977-ben.
0: 24-25 éves korodban?
1: Pontosan. És azért tudom ilyen pontosan a dátumot, mert akkor végeztem az építészkaron, abban az évben volt egy ilyen ki mit tud, amit a fél ország akkor nézett, és nekem volt egy egész különleges összeállítású zenekarom, a Kaszakő együttes, ahol fuvola fagott oboa, akusztikus gitár, percussion, basszusgitár, tehát nem egy szokványos hangzás, és próba szerencse, elindultunk, és szépen a döntőben nagyon jól szerepeltünk a Kisrákfogó együttessel, Lakatos Tónival, Füsti Balogh Gáborral, ott szövődött a barátság, és aztán utána annyi meghívása volt hirtelen a zenekarnak, hogy akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi lenne, ha én ezt komolyan csinálnám, tehát erre tenném a zsetonokat, az életemet, hát elég nagy váltás volt, de megtörtént. Akkor úgy gondoltam, adok 3 évet, kipróbálom, addig tanultam a konzin, hogyha összejön, akkor folytatjuk ebbe az irányba.
0: De feltételezem, hogy az építészmérnöki kar idején már volt gitár a kezedben.
1: Így van, hát volt, igen. Én Kaposváron születtem, ott 8 évig hegedülni tanultam, ahogy a gyereknek illik. Szerettem is, de igazából akkor kezdődött ennek a Eric Clapton, Jimi Hendrix rock zenének egy olyan föltörése, mint a gejzír, ami nem hagyott engem se hidegen, és elkezdtem autodidakta módon gitározni, és csináltunk ilyen zenekart. Többek között Várdai István barátommal, aki a híres Várdai István csellóművész édesapja. Szóval ilyen élmények kapcsolódtak ez a dologhoz, és aztán, mikor Budapestre jöttem, már ott az építészkaron 75-től ez a Kaszakő együttes, ezt összehívtam, és dolgoztunk.
0: A Kaszakőnek meg lehet határozni a stílusát?
1: Szerintem nem. Nem. Tehát jazz kategóriába indultunk, de ez ugye akkor is kérdés volt. Gondolj bele ebbe az összeállításba, fafúvósok, ugyanakkor egy ilyen ritmikus alja, vagy alapja, ami nem dobfelszer és percussion, de a gitár, basszus gitár ott volt, és abszolút, egy ilyen, az a szó jut eszembe, talán leginkább, hogy ilyen organikus zene volt. Tehát belülről jövő, volt alkalmunk, hogy kipróbáljuk ezt az együttessel is. Tehát leutaztunk Balatonra, és egy hétig, 9-től délután 4-ig próbáltunk, és kipróbáltuk, hogy hangzik. Ez nagyon-nagyon sokat számít, és akkor 4 óra után mentünk lefürdeni.
0: Az improvizációnak helye volt ekkora ebben a zenei formációban?
1: Igen.
0: Szóval igen. Akkor végül is a jazzhez ilyen irányból azért
1: abszolút
0: feltétlenül közelített.
1: Tehát persze egy kicsit én túloztam ezzel, hogy nehéz besorolni. Az improvizáció nagyon is jelen volt, de annyiban, ahogy említettem ezt az organikus kifejezést, ez azért volt, ott voltak ötletek, amit meg akartunk valósítani.

0: sokszor szóba kerül a neved kapcsán, hogy a kortárs vagy a contemporary jazz nagyon jellemző a te egész életművedre, de hát hogyha mindig kortárs jazz játszik valaki több évtizeden át, akkor feltételezhetően ennek a jelentése azért egy picit formálódik, változik. Vagy változik.
1: Igen,
0: de,
1: igen.
0: Te hogyan tudnál végigvezetni a mondjuk az elmúlt 4-5 évtized kortárs jazz zenei formálódásán?
1: Ez valóban igaz annyiba, hogy még a kortárs jazz előtt is, amit mondtam, a pezsgő rockzenei hangulatba, az is akkor kortárs zene volt, és most nemrég Batta tanár úr mondta valamikor, ez az igazi kortárs zene, nagyon megtisztelő volt egy magyar zene háza béli koncert után, tehát a szónak abban az értelmében, hogy használja azokat az impulzusokat, amik abban az időszakban zeneileg éppen kidugják a fejüket, kiemelkedő ilyen motivumokat, részleteket is hoznak, amit az ember megjegyez, és megül a fülébe. Például Csík Kórával, mikor először találkoztam, ez a hangzás, ez annyira megfogott a játéka szerzeményei, hogy akkor ez volt a kortárs jazz éppen. Ez a föltörő ága is. De már az építész kollégiumban rajzolás közben hallottam egy George Benson felvételt, azt se tudtam ki, azt csak mondom, ilyen nincs ez a gitár, és akkor elkezdtem utána menni, és az is ilyen impulzus volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok hatással lehetnek az embernek arra, hogy milyen irányba mozdul, milyen zenekart hív létre vagy össze, milyen hangzást keres, milyen feelinget, tehát ezek ilyen nagyon konkrét dolgok. Egyébként én sokféle ilyen zenében kipróbáltam magam, sokféle zenét írtam, és 13 lemez készült a saját nevem alatt jazz. Ezek között van big band formáció, amit írtam, hangszereltem, van az első hazai jazz gitárverseny szimfonikus vonósokkal, pafúvósokkal, és vannak a saját kombó formációim, van a big band, aminek a vezetését csinálom. Ezt most nem a dicsekvés miatt mondom, hanem mivel megkérdezted, most nekem is eszembe jut, hogy milyen sok megnyilvánulási formában lehet kifejezni ezeket a dolgokat.
0: Tudom, hogy a te életedben milyen fontos szerepet tölt be a big band zenélés. Egyáltalán a gitár mennyire szerves része egy big bandnek?
1: Hát én pontosan ezért csináltam a Magic City című big band lemezünket, ami szerzői lemez a részemről, és a Budapest Jazz Orchestrával vettük föl. Ebben gitár a lead, és a big band, tehát nem szaxofon, főként a témákra gondolok, vagy szólókra, nem ének, hanem a jazzgitár. Van egy szép előtös Gibson gitárom, ami nem is csak szép, hanem nagyon jól szól. És arra gondoltam, mivel hát a big banddel már tényleg most már 38 éve napi kapcsolatban állok, hogy milyen az, ha a lead, mármint a vezető szólam, témákba gitár. És erre írtam egy albumot, sok modern fordulattal, szerencsére ez a zenekar, ez mindent el tud játszani. Egyébként Magyarországon olyan képzett és a stílusban is otthonosan mozgó zenészek vannak, fiatalabb korosztálytól, idősebb korosztályig, akik mindent eljátszanak. Tehát most volt egy ilyen koncert, a Jazz Showcase Big Band-del, ami a tehetségkutató versenyen valaha részt vett, de nemrég, tehát fiatal muzsikusokból állt össze, én vezettem, választottam a programot, és azért lehidaltam, tehát ezek nehéz hangszerelések. Elsőre, tehát olyan alapozás van magyarul, hogy ilyen stiláris kérdésekkel kellett foglalkozni, ami kifejezetten élvezett ezekkel ottan a művész palántákkal, vagy már akár befutott a művészekkel ilyenekről beszélni. Tehát nekem a gitár hangzás, mivel gitáros vagyok, az megkülönböztetett, és örülök, hogy ezt az albumot és ezeket a koncerteket sikerült összehozni.

0: Még hadd kérdezzem meg, hogy ki volt rád legelőször nagy hatással, aki jazzzenész volt, mert említetted Eric Claptont és Jimi Hendrixet, hogy bizt, nyilván az a korban nagyon markánsan jelen voltak, de aki jazz és először úgy igazán beléd nyilalt.
1: Említettem a Chick Coreát is, és itt mindjárt másik két hatalmas jazzzongoristát mondhatok, McCoy Tyner, 81-ben láttam koncerten, és hát ő egy elég energikus, biztos itt mindenki, a hallgatók nagy része pontosan tudja, hogy ő hogy játszik, és ilyen nagyon energikus. És nekem ott azért, anélkül, hogy bármit csináltam, elkezdtek ott potyogni a könnyeim. A szépségtől, ami ebből a zenéből vagy alapállásból jött, ez egy ilyen meglepő dolog volt, hogy ilyen az ember elérzékenyül a McCoy Tynert hallgatva, de hát ez így megtörtént. Szóval nagyon szép oldalai vannak. Aztán említettem George Benson-t, aki hát olyan szinten flexibilis a játékában, meg a hangzásában, hogy teljesen megfogott. Csak egy rövid idézetet hadd mondjak, ami szintén nemrég olvastam egy nyilatkozatát, hogy két fontos dolog van a jazzben, azt mondja, a sound és a feeling. Hát nézem, mondom, ez ennyire egyszerű volna. És belegondoltam, ha az ember betoppan egy helyre, ahol játszik egy zenekar, vagy az első, amit megfogja, a sound, hogy szól, hozzászól, hívogatja, idézőjelben hangzás. A feeling abban meg annyi minden benne van, a frazír, meg akár ilyen zenei kifejezéseket is használnánk, de az egésznek a lényege, hogy egy olyan érzés keletkezik a hallgatóba, vagy a zenészekbe, ami ilyen egyedi, és amiért érdemes csinálni.
0: Mondtad az előbb ezt az elérzékenyülést, vagy ezt az emléket a koncert kapcsán. Előfordul ez a színpadon is, hogy az érzelmek esetleg így a hatalmukba kerítenek, miközben igen. A színpadon vagy?
1: Igen, igen. Konkrét esetekre emlékszem. És nem tervezhető a dolog.
0: Az hogy ne?
1: Úgy, mint a nevető görcs, vagy a síró görcs se tervezhető, hogy mikor következik be, de ez csak tréfa volt. Tehát zajlanak a dolgok, és akkor egyszer valamelyik zenész kollégának valami olyan érzést közvetít, vagy olyan eset zeneileg támad, amitől oda kell figyelni, és akkor az ember többet érez, mint az, hogy muzsikálnak, hanem ott történik valami. Ilyenből volt már részem nekem is, és tulajdonképpen emlékezetes, tehát ez is segít abban, hogy az ember kitartson és csinálja tovább, mert ezek érdemes.
0: Mennyire vagy nyitott a különböző kultúráknak a zenéjére? Valamennyire tudom a választ, de kíváncsi vagyok, hogy a Edi pályád, vagy akár során, vagy jelenleg egyáltalán mennyire figyeled a picit egzotikusabb népeknek, vagy kultúrának akár jazzzenét, vagy szimplán népzenéjét?
1: Hát most egy példát talán itt a műsorban is elmondhatok, mert ez egy ilyen nagyon nagy és távoli váltás volt. 1999 körül találkoztam egy indiai zeneszerzővel, Ilija Rajával, aki ebbenek a nagy országnak a egyik talán legnagyobb zeneszerzője, szimfóniát írt, több mint 1000 filmzenét írt, és ez egy személyes találkozás volt, az egyik albumunkról az egyik számba belezúgott, amit írtam. Ez a valóság, és találkoztunk itt Budapesten, majdnem, hogy véletlenül kávézgattunk, meghívott, és megkérdezte, hogy volna kedvem kimenni Indiába következő felvételére szólistának, mert szerette ezt a számot, ez a Brother One című kis szimfonikusokkal játszott. És akkor ebből egy olyan zenei kapcsolat lett, ami tulajdonképpen 2,5-3 évig tartott, 5-ször jártam Indiába vendégségében zenélni, felvételeket készíteni. Volt egyszer Londonban egy nagyon komoly fölvétel, amit a Sony adott ki, és megkérdeztem az indiai Sony képviselőit, ott volt a lemezbemutató koncerten Chennaiba, hogy milyen példányban adják ki, azt mondja, 1 millió, akkor lehidaltam egy kicsit. És ez a zene, ez az ő zenéje, ő szerzeményei. Olyan ritmus, és olyan énekszólamok, és úgy előadva, ami egészen más, mint az itthoni fölfogás, vagy a nyugati zenébe föl. Most, ha nagyon rövid akarnék lenni, hogy ebből valamit érzékeltesek, ott egy énekes a hangot nem kiénekli, megközelíti. Tehát vagy rácsúszik, vagy tesz előtte egy kis kanyart, egészen különösen vibrálnak, szenzációs. Vagy a ritmusokba, mert hát Chennai régen úgy hívták, hogy Madras, ott a tablának az a bölcsője, és Dél-Indiáról beszélünk, hogy olyan módon jönnek előre és hátra, ami a ritmikus zenébe is ad egy kicsit ilyen rubátó jelleget, de itt apróságokról van szó, ez olyan, mint egy tánc vagy néptánc. Ismerni kell, érezni kell a apró mozdulatoknak a összhangját. Na szóval ezzel volt alkalmam találkozni méghozzá a legbelső körön belül, hiszen itt Ilija Rádzsa ott nagyon nagy elismertségnek örvend. Milyen érdekes, hogy nem sokkal ezután az egyik ilyen indiai felvételre elhívtam Németh Ferenc dobos barátomat is, ő is játszott ezen az életmű koncertjén, meg a lemezfölvételen is Londonban. Azt mondta, hogy Attila, mi lenne, ha csinálnánk egy másik közös projektet, ami a világ túlsó felén Los Angelesben jazz lemez volt, kvartettba vettük föl, Russell Ferrante, Grammy-díjas zongoristával, Jimmy Eslippel. Úgyhogy, ha már így kultúra, az is más kultúra teljesen, és valahogy úgy jött össze, hogy egészen közel egymáshoz időben, két teljesen különböző szinten, a centrumban találtuk magunkat.

0: miután több évtizede tanítasz is, amellett, hogy gitárművész vagy és zeneszerző, nyilván jó a rálátásod akár mondjuk a mai fiatal jazz generációra, vagy a tanulni vágyó fiatalokra, és ennek kapcsán érdekelne engem, hogy szerinted most könnyebb egy fiatalnak becsatlakozni a jazz világába azáltal, hogy minden elérhető számára, tehát az online térben ugye, amit csak szeretne, azt azonnal megtalálja, picit talán még kényelmesebb helyzetben is vannak a fiatalok, mint akkor, amikor napokat, heteket, hónapokat kellett várni, hogy egyáltalán egy vinil lemez vagy CD-hez valaki hozzájusson, és akkor az egy kincsnek számított. Szóval ebben a kettőben van szerintem egy erős egymással szembenállás, de hát ezt te nálam jobban tudod, hogy ez vajon most könnyíti a fiatalok helyzetét, vagy megnehezíti?
1: Hát itt el is mondtad a lényegét, hogy mi a nagy különbség, mondjuk 20-25 évvel ezelőttel összehasonlítva. Óriási választék, kínálat, mindent meg lehet tanulni, akár online is, a legjobb helyekről. Lehet mondatokat hallani, amik éveket megspórolnak a zenész életében, hogy ne olyan dolgokat gyakoroljon, amit nem akar, vagy nem tud használni. És ebben a hatalmas információ áradatban eligazodni nem könnyű, nekik se. Ennyiben úgy néz ki, hogy könnyebb, ugyanakkor ennyiben nehezebb is, hogy ahogy mondtad, mi vártunk egy Herbie Hancock lemezre másfél-két évet, és megjött, és az volt a nagy esemény, és akkor széthallgattuk. És most millió stílus fölvétel között lehet szlalomozni a fiatal zenészeknek. Az fontos kérdés volt régen is, ma is, hogy mit akar a zenész elérni. Mi a célja? Épp ilyen módon nagyon sokféle irányba el lehet indulni ma, és ebben közös. Tehát akkor is kellett tudni, akkor elég nagy, hogy mondjam, levegőt kellett venni, vagy elhatározást, hogy erre tegye az ember az életét. Ma pedig abban, hogy a sok lehetőség közül mi az, ami hozzá közel áll. Én azt mondom, hogy ez a önazonosság, ez most is a jazzzenésznek nagyon fontos. Arra azért nincs recept, ezt ki maga érzi. Annyival könnyebb a választása, hogy ami bejön neki, ami megfogja, az a zene, arra érdemes figyelni, mert ő valószínűleg olyan. És ez a része, ez azért ugyanaz. Az, hogy most egzisztens,

0: próbálok figyelni, hogy nem olyan dolgokat tanítani csak, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy szokták csinálni, hanem ezt a készenlétet bennük fönntartani és erősíteni.
1: És te most mely formációidban érzed magad leginkább önazonosnak?
0: Jó, van egy formációm, ez a László Attila Fusion Circus, ez egy héttagú együttes, és itt három fantasztikus fúvós van, elmondom a tagjait is, Pece Balázs trombitál, Szoszó Lakatos Sándor szaxofonozik, és Csapó Krisztián, a pozanosunk, valamennyien remek szólisták, és hát úgy játsszák, ezeket én hangszerelem, a saját darabjaimat játsszuk, hogy az élmény próbálni is hallgatni. Nem kell ott magyarázni, mesélni, okoskodni. Ez úgy jó, ahogy van, és csak az ember örül, és már csinálja a következőt. Nagy János a zongoristánk, a nemrég tragikusan elhunyt Latman Béla volt a basszusgitárosunk a zenekar 19-es megalakulása óta, és Zombori Attila dobol. Ez azért mondjuk most itt első helyen emelem ki ezt a formációt, mert itt a hangszerelési lehetőségek is elég nagyok a nagy létszámú zenekar miatt formailag, hangzásba, és azt mondhatom talán, hogy ezt nagyon élvezük. Annak ellenére, hogy héttagú zenekar, egészen jó lehet koncerteket lekötni, és minden simán megy valahogy, ez így körülövezi ezt az összeállítást.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben jut

0: juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel. Farkas András nyugdíjszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 2037-től nehezebbé válhat az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratkó unokák nemzedéke. Ők sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció, hangsúlyozta a szakember a Kossuth Rádióban. A vevők elérték fizető képességük felső határát az ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, ugyancsak a Kossuth Rádióban. Balogh László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi ütemes áremelkedés már lecsengőben van. A várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19, és amely szerdán este 8 óráig hívható. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trendwalker iskola szövetkezet adataiból. A legjobb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt többnyire napos, száraz idő valószínű, megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.

Sebő Ferenc vagyok, szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Mai adásunkban tovább folytatjuk a Tisztelet a Mestereknek című CD ismertetését. A felvételek egy 2010-ben megrendezett hangversenyen készültek, amely főhajtás kívánt lenni Martin György és Kallós Zoltán mellett a hagyományt még ismerő és tovább örökítő egyszerű emberek előtt is. Kallósnak kevésbé emlegetett, ám annál fontosabb erénye volt, hogy nem pusztán adatokat gyűjtött, hanem igyekezett meggyőzni énekeseit, táncosait, zenészeit arról, hogy amit tudnak, az valami rendkívüli érték, lám még a budapestieket is érdekli. Az a tény, hogy visszaadta a már-már kihúnyón hagyományok birtokosainak az önbecsülést, évtizedekre meghosszabbította az örökölt értékek életét. Ezt tette lehetővé, hogy a Revival mozgalom élő élményekből tudott kivirágozni és új életre kapni. Nagy dolog ez egy olyan korszakban, amely már 1907-ben azzal szembesítette Bartókot a Székelyföldön, hogy az emberek szégyellik a zenei anyanyelvüket, nem akarnak a budapesti tanárnak énekelni. Mikor Bartók a három árvát és ahhoz hasonló baladákat emlegette, azt mondta neki egy asszony, ugyan tanár úr, nem éneklünk mi már ilyeneket, nem vagyunk mi szegények. A magyarországi Revival mozgalom nagy vívmánya, hogy ez a fajta provinciális, lenéző megvetés elmúlt a fiatalok nagy részéből, és elfogultság nélkül kezdték tovább művelni ezt a remek kommunikációs anyagot. Ez volt az utóbbi évtizedekben az egyetlen olyan dolog, amellyel a szomszédainkat is el tudtuk kápráztatni, olyannyira, hogy a nyomunkban nem csupán létrejött a szlovák és lengyel táncházmozgalom, de emlegetnek bennünket, mint példaképet is. Ilyesmire Trianon óta nem sok példát tudok felhozni. Ezen a koncerten a Revival zenészek, táncosok arról adtak számot, hogy mennyire sikerült eltanulniuk és tovább művelni ezt a generációk által gondozott hagyományos zenét és táncot. A hangszeresek muzsikájára Fütos Dezső és Kocsis Enikő táncoltak. Elsőként magyar zsidó muzsika hangzik fel. Barta János, Bob Cohen, Kozma Gyula és Pribolszky Ferenc előadásában. A zsidó hagyományos zenék épp úgy részei voltak a magyar falu életének, mint a cigányoké. Azt azonban kevesen tudják, hogy a cigány muzsikusok mellett a zsidó zenészek is fontos részét képezték a zenét szolgáltató szakembereknek. Mulatónóta, táncdalamok és asztalinóta következik.

0: da se mi sjeta.
1: Szól a kakas már kezdettel, Bogártelki zsidó éneket hallunk Bob Cohen, Fekete Antal, Kozma Gyula, Pribojszki Ferenc és Sebessy Márta előadásában.

az, hogy a zenei és tánc hagyományaink sokkal szélesebb forráskörből táplálkoznak, mint azt valaha is gondoltuk, ma már nyilvánvaló. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a Kárpát-medence raktáráruházában felhalmozódott töredékek a keleti származás mellett tekintélyes európai divathullámok maradékait is forgalomban tartják. Ha egy ír népdal nagyon hasonlít egy magyarra, az nem okvetlenül arról szól, hogy onnan származunk. Inkább egy korszak divathullámának jóval nagyobb merítésére kell gondolnunk. A zenei régészek hallatlan örömére, földrajzi helyzetünk jóvoltából valóságos kincsesbányája vagyunk ugyanis az európai popkultúra különféle rétegeinek, és erre méltán lehetünk büszkék. Most hallgassunk meg egy olyan produkciót, amelyben Sebestyén Márta magyar és ír rokon dallamokat vet össze egymással.

Kárpát-medence örökölte a legkésőbben az egyik legnagyobb európai vívmányt, a párostáncot, de ő tartotta meg legtovább is. Látványos a divat keleti határán a törés, a Kárpátokon nem jutott tovább a párostánc, az ott uralkodó török birodalom a középkori a szokásokat tartotta életben. A románok bizonyítják a legfényesebben a jelenséget, a mezőségen a magyarokhoz hasonlóan már ők is a barokkos zenéhez illő párostáncokat járják, a Kárpátok vonalán túl pedig, mint ahogy mindenki más is, nyelvi megkötés nélkül a középkori lánctáncokat. Mai adásunkat kalotaszegi zenével fejezzük be. A Kisbácsi muzsika előadói Ökrös Csaba, Sós András, Árendás Péter, Havasréti Pál, Kozma Gyula, Lányi György és Berec András. Hajnali, Csárdás és Szapora következik.

0: Tisztelet a Mestereknek című műsorunk harmadik részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2023. május 1-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Bolla Milán nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként hallgassuk Ránki Dezső és Klukon Edit zongora hangversenyét, amelyet a Zeneakadémia nagytermében rögzítettünk 2006. április 12-én. A kiváló zongoraművész házaspár előadásában először szóljon Beethoven opusz 45-ös harmadik D-dur indulója.

Beethoven opusz 45-ös harmadik D-dur indulóját hallottuk Ránki Dezső és Klukon Edit előadásában, akik most Franz Schubert zenéjét játsszák. A 812-es jegyzékszámú C-dur szonáta, a Grand Duo következik.

0: Schubert 812-es jegyzékszámú C-dur szonátáját, a Grand Duót játszotta Ránki Dezső és Klukon Edit. A két művész koncertjét, amelynek részleteit hallottuk, a Zeneakadémia nagy termében rögzítettük 2006. április 12-én. A felvétel hangmérnöke Járic István, zenei rendezője Durkó Katalin volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most szóljon Gustav Mahler harmadik D-moll szimfóniája, ez már a Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenye, amit a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rögzítettünk 2026. február 1-én. Mahler harmadik szimfóniájának szólistája Gerhild Romberger alt énekművész, közelműködik a Kántémusz kórus, amelynek karigazgatója Szabó Dénes, a Budapesti Fesztivál Zenekart Fischer Iván vezényli.

0: Milán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió zenei díj 2026. A Babos Jazz előadói díj díjazottja Borbé Mihály. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Megnyílt a Szent István könyv hét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A 33. alkalommal megrendezett könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadvánnyal. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a rendezvény honlapján, a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. 15 óra, 4 perc.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet, nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongoraestjével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, a Bartók Rádió 2-es stúdiójából. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Lübeckben született trombitás Matthias Höfs szólójával hallunk Johann Sebastian Bach koncertót. Az 1056-os BWV számú G-moll koncertó mindhárom tételét meg tudjuk hallgatni. Matthias Höfs játssza tehát a felvételünkön a szólót.

Johann Sebastian Bach 1056-os BWV számú G-moll koncertójának három tételét hallottuk. Matthias Höf szólójával a brémai Német Kamara Filharmónia játszott mellett a felvételen. Robert Schumann opusz 21-es numero 1-es F-dur novelette című kompozíciója következik most. Jandó Jenő előadását hallgatjuk.

Robert Schumann volt a szerző, Jandó Jenő az előadó, az Opus 21-es numero 1 és F-dur novellette hangzott el. Most pedig Christoph Willibald Gluck Ifigénia Taurisban című alkotásából következzék a negyedik felvonásból részlet. A Concerto Könt Daniel Harding vezényli, Patricia Petitbon énekel.

Christoph Willibald Gluck volt a szerző az Ifigénia Taurisban című operájából a negyedik felvonásból szólt részlet Patricia Petitbon előadásában. A koncertó Kölnt Daniel Harding vezényelte. 5 perc múlva lesz 3:30. Egy gyors tájékoztatás. Holnap Nagykanizsa vételkörzetében 9-től 12 óráig teljes leállás lesz karbantartás miatt. Csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás a munkálatok ideje alatt. Folytassuk Jean Sibelius Karélia szvitjének intermezzójával a műsort, a Halle zenekar John Barbirolli vezényli.

0: Jean Sibelius Karélia szvittjéből az első tételt hallottuk a Halle zenekarral, John Barbirolli vezényletével. 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzen zenei újdonságunk, a leírásból olvasom. A világ két vezető vonós négyese, az Ébene és a Belcsá közösen adják elő két fenomenálisan tehetséges tinédzser zeneszerző, Felix Mendelssohn és Gyorgy Enescu 75 év különbséggel írt oktettjeit. 2024. novemberében már dolgoztak együtt, Philadelphiában előadták Mendelssohn és Enescu oktettjeit, most újra felvették a fonalat. Míg a Mendelssohn együttesben Pierre Colombé, a Quatorébene első hegedűse vezeti a formációt, Corinna Belcsá, a kvartett alapítója, a 8 fős Enescu együttes kapitánya. Ha Mendelssohn mesteri játéka meghatározó szerepet játszott a 19. század zenéjében, akkor Enescu, mint a 20. század elejének emblematikus alakja, figyelemre méltó a hatásos szintézisre való törekvésével. Felix Mendelssohn Bartholdy Ez dur oktettjének 4. tételét halljuk az Ébene vonós négyes előadásában.

Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 20-as Ezdur oktettjének negyedik tételét hallottuk az Ébene és a Belcsea kvartett muzsikusaival. Ludwig van Beethoven opusz 18-as numero 1-es F-dur vonós 4-esének szintén gyors negyedik tételével megyünk tovább, ezúttal a végvonós 4-es játszik.

Most járna a Tapsa végvonós 4-esnek koncertteremben Ludwig van Beethoven opusz 18-as numero 1-es F-dur vonós 4-esének negyedik tételét hallottuk. A hannoveri választó fejedelem udvari karmestere volt Georg Friedrich Händel, onnan gyakorlatilag megszökött és 1712-ben Londonban telepedett le, majd amikor annak királynő utód nélkül meghalt, a trónon első György néven az a hannoveri választó fejedelem követte, akitől Händel engedély nélkül távozott. Az vízizenével engesztelte a szerző, a Temzén ringatózhatunk néhány tétel erejéig. A harmadik, negyedik és ötödik tétel szól a Linde konszorttal.

Georg Friedrich Händel vízizenéjéből, a D-dur szvítből hallottunk három tételt, az utolsó hármat, a Linde Consort vezetője Hans Martin Linde volt. Következzen opera részlet a műsorrendünkben, Giuseppe Verdi Traviátájából a záró jelenetet hallgatjuk a harmadik felvonásból, Eterik Vazela, José Cura, Rolando Penarai és Magali Léger énekel, az Olasz Rádió Szimfonikus Zenekarát Zubin Méta vezényli.

A súlyos záróakkordok Giuseppe Verdi Traviátájából szóltak, a záró jelenetet hallottuk a harmadik felvonásból, Eterik Vazzella José Curra, Rolando Penarai és Magali Léger énekelt, az olasz rádió szimfonikus zenekarát Zubin Méta vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart 239-es köhögjegyzék számú D-dur szerenádjának szintén utolsó tétele következik, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar hangversenymestere a felvételen, Rolla János.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 239-es köhöljegyzékszámú D-dur szerenádjának fináliát hallottuk a Liszt Ferenc Kamarazenekarral Rolla János hangversenymester vezetésében. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Eseménysorozatra szeretném felhívni a figyelmüket. A Filharmónia Magyarország Orgonák Éjszakája című programsorozatának célkitűzése az alapítás óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét. Az esemény keretében orgona szó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken mozgó orgonákkal találkozhat a közönség, a Balatonon a tó közepén megrendezett koncert élvez népszerűséget, és az Adari vízi orgona is bekapcsolódik a programba. Az Orgonák Éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett rendkívül sok orgonista és templom csatlakozik, akik igazán színes, sokféle értékes és ingyenes programokkal gazdagítják ezt a páratlan forgatagot. A 3 éve nemzetközivé vált programsorozatba idén is sok külföldi helyszín kapcsolódik be, határon túli magyar lakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és a remények szerint még ennél is több elégedett résztvevő adja össze az idei Orgonák Éjszakája élményét. És 23-a. A fesztiválon több kiemelkedő esemény is lesz. A Szent István Bazilikában például a nemzetközi hírű orgonaművész Francesco Finotti ad különleges gyertyafényes orgonakoncertet. Nálunk most Liszt Ferenc kompozíciót hallunk előadásában, egy rövid darabot, legyen ez az E-dur Consolation.

Liszt Ferenc hat költői gondolatából az Idur Consolation hangzott el Francesco Finotti előadásában. Mario Castelnuovo Tedesco D-dur gitárversenyéből hallgassuk még mindig az utolsó tételt, igen sok finálé volt az előző órában. John Williams játssza a szólót, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar tagjai játszanak Ormándy Jenő vezetésével.

John Williams, ausztrál gitárművész szólójával hallottuk Mario Castelnuovo Tedesco D-dur gitárversenyének fináliát, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar tagjait Ormándi Jenő fogta össze. Kamarazene következik, tán mondanom sem kell a mű címét, Franz Schubert Pisztráng ötöséből a második tétel következik, Rudolf Serkin zongorán, Jaime Loredo hegedűn, Filip Négele brácsán, Leslie Parnas Gordonkán, Julius Levine nagybőgő játszik.

Franz Schubert pisztrángötösének Andante tételét hallottuk, Rudolf Serkin, Jaime Loredo, Philip Nagele, Leslie Parnas és Julius Levine előadásában. Mivel a komponistáknak évszázadonokon át elsődleges feladatai közé tartozott, hogy az istentiszteletekhez zenét írjanak, a zeneirodalom hatalmas mennyiségű glória tételt számlál. Vivaldi tollából két glória is maradt ránk. Így most az egyikből a Domine Deus tételt hallgatjuk, Philip Jaruzsky énekel, Emmanuel Laporte játszik oboán az Ensemble Artaserce felvételén.

Antonio Vivaldi glóriájából hallottuk a Domine Deus tételt, Filip Jaruzsky énekelt, Emmanuel Laporte oboá játszott az Ensemble Artaserse felvételén. 16 óra 22 perc van, talán egy picit később játszunk a megszokottnál, de csak pár perccel, mert szeretném, hogyha még Antonin Dvořák Édur szerenádjának első tételét és egy Joseph Haydn szimfónia tételt is meg tudnánk hallgatni a játék előtt. Az Orpheus Kamara zenekar játszik most, tehát Dvořák a szerző és az Opus 22-es Édur szerenád első tételét halljuk.

Antonin Dvorák E-dur szerenádjának első tétele után, amit az Orpheus Kamara zenekarral hallottunk, Joseph Haydn 69. C-dur Laudon szimfóniájának első tétele következik. A Philharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

0: József Haydn 69. C-dur Laudon szimfóniaként emlegetett művének első tételét a Filharmonia Hungarikával Doráti Antal vezényletével hallottuk az imént, 2 perccel múlt 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös este várja a közönséget a Református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délutáni játékához. Van 4 páros belépőnk és egy CD tárgynyereményként. Kérem szépen, hogy majd jelöljék, hogy melyik nyert el a tetszésüket. A Nemzeti Táncszínházba lehet elsőként jegyet nyerni május 20-ára, szerdára. Kicsvald, Kovács Gerzson Péter, Transdance előadása. A Kicsvald a szépséggel és titkokkal teli mágikus erdő, a káosz és a rendbe vezető út, amely egyszerre csábít és riaszt, kelti a megnyugvás és a nyugtalanság érzését. Kovács Jeromos zenéje ezt a hangulatot ragadja meg és egészíti ki. Zúgnak és susognak az erdő fái, andalítanak és felkavarnak a dallamok. Ennyit a leírásból. A következő lehetőség május 22-ére, tehát péntekre szól, 19 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termébe klasszikus és jazz, rögtön 2 koncert, a Vibraton Quartet játszik, illetve a Bágyi Balázs New Quartet, a Vibraton Quartet tagjai Olá Dezső zongorista, Szaniszló Richard vibrafonos, Olá Péter bőgős és Pecek Lakatos András dobos, a Bágyi Balázs New Quartetben pedig a formáció vezetője dobol, Szoszó Lakatos Sándor tenor szaxofonon játszik, Olá Dezső a zongorista, Olá Péter pedig a bőgős. Május 23-án szombaton a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében is lesz koncert. Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje, ez az utolsó rész lesz, 5 részes a sorozat. Balog József és Fülöp Andrea zongoraestje, Kurták György átiratai és részletek a játékok című sorozatból, valamint Bozai Attila, Ötvös Péter és Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei hangzanak el. És van Székesfehérvárra, a Szent Imre templomba is jegyünk az Orgonák éjszakájára, a Filharmonia Magyarország rendezésében, ugye ez május 23-án szombaton van, 20 órától kezdődik az esemény, Kaposi Bruno orgona és Szeldénes trombita művész koncertje, Vajda János, Harry Purcell, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach és Wolfgang Amadeus Mozart műveiből válogattak. És a tárgynyeremény, a Bartók Rádió zenei díjakat nemrégiben adtuk át, az év zeneszerzője elismerést idén Madarász Iván, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző kapta, akinek gazdag és műfajilag sokszínű életműve, operái és hangszeres darabjai a kortárs magyar zenei irodalom alapkövei, az ő CD-jét lehet megnyerni a mai játékban. Egy 1911. május 17-én elhunyt zeneszerzőre emlékezünk. Volt ő a Magyar Állami Operaház igazgatója, segítségképp szerintem elég, hogyha csak ennyit mondok. A Halál Velencében című filmben használják azt a tételt, amit most idézünk, talán a zeneköltő által írt egyik legszebb tétel. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényli, természetesen a zeneszerzőre vagyok kíváncsi. Van jegyünk a Nemzeti Táncszínházba, a Dohnányi Jenő Zenéközpont Sapszon Ferenc termébe és a nagy terembe is, illetve Székesfehérvárra, a Szent Imre templomba, és választhatnak CD-t is, kérem jelöljék, hogy melyiket óhajtják. A 06303030160 az SMS szám, és a muzsikáló délután kukac rádió.hu az e-mail cím. Ki a szerző?

Gustav Mahler volt a keresett szerző, az 5. szimfóniájának 4. tételét hallottuk a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával, Rafael Kubelik vezényletével. Többen megírták a mű pontos címét is, a tétel címet is, nem volt kritérium. Tehát Gustav Mahler volt a helyes megfejtés. Jákli Gábor, dr. Lukács Dénes, Kormos Dénes, Komeci Lenke és Kopacné Horváth Zsuzsa a nyertesünk. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik Mahlert küldték válaszként. Michael Haydn F-dur notturnójának finália következik most a műsorrendben.

Most Michael Haydn volt a szerző, a játék előtt József Haydntől is hallottunk egy muzsikát, de az imént az F-dur notturno finália szólt Michael Haydntől a Noisy kamarazenekarra Johannes Goritzky vezényletével. Gioachino Rossini zenés esték sorozatából a Velencei regatta következik. Mia Parsons és Stella Dufexis éneke, Roger Vignoles játszik zongorán.

Mia Parsons Stella Dufexis és Roger Vignoles előadását hallottuk. Joaquin Rossini volt a szerző, a zenés, estékből a velencei regatta szólt. Olasz és ír felmenőkkel rendelkezik, Ellen Silvestri zeneszerző, először dobolni kezdett, nagy Wes Montgomery rajongó volt. A Forrest Gumphoz írt egyik dallamát halljuk.

0: kísérő zenéjét hallottuk. 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Súlyog Tamás mondta az Indexnek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-éig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Súlyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt forgalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói búcsú idején. A mától pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek részeként több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A szervezők célja, hogy a pünkösdi időszakban a térségbe érkezők a székelyföldi hagyományokat és közösségi értékeket is közelebbről megismerhessék. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. 17 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Koncertó tétellel indul az utolsó 60 percünk. Niccolò Paganini, a szerző, az Ámol hegedű verseny utolsó tételét hallgatjuk. A Monte Carlói Filharmonikus zenekart Michel Sasson vezényli, Alessandro Dubas játssza a szólót.

Amíg szólt Niccolò Paganini ámol hegedű versenyének fináléja, Alessandro Dubach szólójával és a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekarral Michel Sasson vezényletével közlekedéssel kapcsolatban az a hír érkezett a BKK-tól, hogy a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi útnál baleset nehezíti a közlekedést, mint ahogy a 8. kerületben a Fiumei úton, a Dologház utca közelében. Az Útinform, hál' Istennek, nem jelentett torlódás. Hát torlódásról igen, de nagyobb karamborról nem. Alfred Schnittke Suite régi stílusban című kompozíciójából az első tétel következik most. Alexandre Groth fuvolán, Péter Laol zongorán játszik.

Alfred Schnittke régi Sweet régi stílusban című kompozíciójából az első tételt hallottuk, ez volt a Pastoral, Alexandra Groth fuvolán, Peter Laul zongorán játszott. Leopold Mozart D-dur szimfóniájának negyedik tétele következik, a mű címe, vagy zárójeles címe, a parasztlakodalom sokat elárul majd a hangvételről, a Capella Savariát német Pál vezényli.

Leopold Mozart, a Parasztlakodalom című D-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a Capella Savariával, Németh Pál vezetésével. Egyik kedves hallgatónk kérdezi, hogy miért nem hirdettünk nyerteseket. Legjobb tudomásom szerint mondtam, hogy Jákli Gábor, Dr. Lukács Dénes, Kormos Dénes, Komenci Lenke és Kopacné Horváth Zsuzsanna a nyertesünk. Igazolja egy másik hallgatónk, hogy igen, ugyanis, kérdezte, hogy mit nyert. Vincenzo Bellini a Puritánok című operájából következzék, a Polonéz az első felvonásból, Montserrat Caballé, Hamari Júlia, Alfredo Kraus, Agostino Ferrin és Stefan Elenkov énekel, az Ambrosian operakórust és a Philharmonia zenekart Riccardo Muti vezényli.

0: Hallottuk Montserrat Caballé, Hamari Júlia, Alfredo Kraus, Agostino Ferrin és Stefan Elenkov hangját is, illetve az Ambrosian opera kórusét, a Filharmonia zenekart és az imént említett művészeket Riccardo Muti fogta össze. Vincenzo Bellini a Puritánok című operájából a Polonészt hallottuk az első felvonásból. Egy perccel múlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy június elején látogatható programsorozatra hívom fel a figyelmüket. 8. alkalommal rendezi meg a Zenezug Fesztivál hangulatos nyáresti koncertjeit a budapesti vonósok. Ránki Fülöp, Paja Bea és ifjú versenygyőztes tehetségek lesznek a zenekar vendégei, ahol a klasszikusok mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak. Idén is Gulyás Partival és kellemes beszélgetésekkel zárul a hétvégi eseménysorozat a Krúdi negyed patinás épületében az Óbudai Társaskörben. Június 5-én pénteken 18 órától Miből lesz a cserebogárral indul, aztán 6-án szombaton 18 órától Ránki Fülöp és a budapesti vonósok koncertje következik, majd június 7-én vasárnap Paja Bea és a budapesti vonósok meglepetés összeállítása hallható a budapesti vonósok közreműködésével, Paja Bea összeállításában, és 20 órától lesz kerti mulatság. Ránki Fülöp előadásában következzék egy Kodály Zoltán mű, méghozzá egy nagyon rövid, a Valszettet halljuk.

ha jól látom, a Csöndzsák koncertek mai eseményén Ránki Fülöp fellép a Szent László közösségi ház falai között. Az imént Kodály Zoltán művét, a Valsettet hallottuk előadásában. Újra opera részlet következik, Giacomo Puccini bohém életéből a Szerelmi kettős. Mirella Fréni és Luciano Pavarotti énekel, de megszólal Orlando Penera is, a berlini filharmonikusokat pedig Herbert von Karajan vezényli.

Giacomo Puccini bohém életéből szólt a részlet az első felvonásból, Mirella Freni és Luciano Pavarotti énekelt. Folytassuk a nemrég megkezdett sormintánkat, opera, zongora, újra opera részlet, és most zongorás koncertó, ezúttal a műsoron egyből három zongorával, Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor szólójával, Johann Sebastian Bach 1064-es BWV számú C-dur versenyművéből az utolsó tételt halljuk.

Johann Sebastian Bach 1064-es BWV számú három zongorára írt C-dur versenyművének fináliát hallottuk Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor szólójával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. Piotr Csajkovszki első szvitjének második tétele következik.

Az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényelte, Pjotr Csajkovszki első szvittjéből a második tételt hallottuk. Sok rövid Paván, Gájár és Alman maradt Anthony Holborn lantjátékos és zeneszerző után, 1545 körül született, nem sokat tudunk róla, a Körtáncát halljuk Lutz Kirchhoff előadásában.

Anthony Holborn körtánca után befejezésképp Ludwig van Beethoven A-dur hegedű szonátájának fináléját halljuk Antje Vitas és Várjon Dénes előadásában.

0: Antje Vejthász és Várjon Dénes előadásában szólt Ludwig van Beethoven opusz 12-es numero 2-es A-dur hegedű szonátájának fináléja. Így ért véget a mai muzsikáló délután. Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm a kitüntető figyelmüket. Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló 45 éve hunyt el Lukács Pál brácsa művész. A Kossuth Díjas művész, hegedű és énektanár egyenértékűvé tette a brácsát Magyarországon, és a Zeneakadémián hegedű szakmelléktárgyból választható főszakká tette, valamint sok korabeli zeneszerzőt ihletett hangszerére írott darabok megalkotására. Lukács Pálra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában először Martin Csiba, Das Dazi, a százszor szép című lemezéről válogatunk. A 12 elektroakusztikus kompozíció után részletek szólnak ifjabb Kurták György elektronikus zenész és Bar Philips bőgős Togetherness összetartozás című kiadványáról. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

450B, Philoctetes, jegyzékszáma 540, Antigone és Ödipus, jegyzékszáma 542, ebben közreműködik Mary McLaughlin, szoprán, és Orestes Taurisban, jegyzékszáma 548.

Öt dalt hallottunk Franz Schubert-től Johann Meyerhofer verseire. Memnon, jegyzékszáma 541, Töredék az Aiszkülosból, jegyzékszáma 450b, Philoktétész, jegyzékszáma 540, Antigone és Ödipusz, jegyzékszáma 542, ebben közreműködött Mary McLaughlin, szoprán, valamint Orestes Taurisban, jegyzékszáma 548. Thomas Hampson énekelt, és Graham Johnson zongorázott. A folytatásban Gustav Mahler Gyermekgyászdalok című dalciklusát halljuk Friedrich Rückert verseire. A tételek. Már újra kél a napsugár, most értem én. Anyukát, ha ajtómon belép, csak egy kis sétára térek. Így rút időben. Továbbra is Thomas Hampson énekel, közreműködik a Berlini Filharmonikus Zenekar, vezényel Leonard Bernstein. A felvétel Bécsben, a Musikverein nagytermében készült, 1988. októberében.

Gustav Mahler Gyermekgyászdalok című sorozatát hallottuk Friedrich Rückert verseire. A tételek. Már újra kél a napsugár, most értem én, anyukát, ha ajtómon belép, csak egy kis sétára térek, és írót időben. Thomas Hampson énekelt, közreműködött a Berlini Filharmonikus Zenekar Leonard Bernstein vezényletével. Összeállításunk végén hallgassuk Samuel Barber ciklusát, Mélodie Passager, opusz 27, Rainer Maria Rilke verseire. A tételek. Mivel minden elmúlik, egy hattyú, síremlék egy parkban, a harangtorony énekel, és indulás. Thomas Hampson énekel, zongorán közreműködik John Browning. A felvétel Alberzében, a Szent Konrád templomban készült 1991. augusztusában.

0: Samuel Barber ciklusát hallottuk, Mélodie Passagé, opus 27, Rainer Maria Rilke verseire. A tételek, mivel minden elmúlik, egy hattyú, síremlék egy parkban, a harangtorony énekel, és indulás. Thomas Sampson énekelt, John Browning zongorázott. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Thomas Sampson bariton énekelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Babos Jazz előadói díj díjazottja Borbé Mihály. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 45 éve, 1981. május 22-én hunyt el Lukács Pál, Kossuth Díjas brácsaművész, hegedű és énektanár. Mai műsorunkban az ő emlékét idézzük egy vele készült rádióinterjú részleteivel. Az 1919. április 27-én született Lukács Pál 1934 és 43 között tanult és végzett hegedű és énekszakon a Zeneakadémián. Akkoriban a hegedű szakosoknak egy évig kötelező volt brácsáznia. Ebben az időben szerette meg a hangszert, nagy hatással volt rá Lionel Tertész, a század.

végső eszközét a brácsában találtam meg. A lírai bariton és a brácsa, a méhegedű hangja nekem nagyon rokon volt mindig, és itt találtam meg a végső eszközét annak, hogy megpróbáljam, igyekezem a gondolataimat kifejezni. Lírai hangszer. Ezt a tulajdonságát tükrözi a régi irodalom számos kiváló darabja. Az az érzésem, hogy nem véletlen az, hogy a 20. században ismét reneszánszát éli, mert a 20. század embere ugyanúgy igényli ezt a lírát, mint a 19. század embere. Előadónak a feladata felhívni erre az alkotó figyelmét, az alkotó feladata felismerni a hangszer jellegét, megkeresni azt a mondani valót, amely a zenében az embert, az érző embert mutatja meg. Bartók Béla utolsó gondolata brácsa verseny volt, aki fölismerte azt, hogy a legintimebb emberi érzések kivetítésére, megszólaltatására, felszínre hozására alkalmas hangszer. Rendkívüli jelentőségű és nyereség részünkre, egyrészt az alkotás azért, mert Bartók gondolatai, és nem utolsó sorban azért, mert Bartók utolsó gondolatai ezen a hangszeren szólalnak meg.

0: Bartók Brácsa versenyének harmadik tételét hallottuk Lukács Pál szólójával, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Kórodi András vezényelte. A következő idézetben arról beszél a kiváló Brácsa művész, vajon az átiratok készítése, amellyel ő maga is foglalkozott, azért volt-e szükséges, mert nem elegendő a Brácsa eredeti repertoárja.
1: A Brácsa irodalma nagyon nagy. Hát a 20. század oly mértékben termékeny erre a hangszerre, hogy ez a kérdés ilyen értelemben nem vedhető fel. Az átiratoknak egész más értelme van. Legelsősorban úgy gondolom az értelme az, hogy az előadó a saját zenélési, vagy hogy úgy mondjam, szabad így kifejezni magam, játékos kedvét éli ki abban, hogy átiratokat játszik, olyan műveket, amelyek bár nem a hangszerére íródtak, de az az érzése, hogy a műnek a lelkét, a lényegét talán még jobban megközelíti, mint eredeti formájában. Schumannnak világhírű darabja a Träumerei akkor vált igazán közismert és népszerűvé, amikor Casals azt cellón eljátszotta.
0: Mi pedig most hallgassuk Liszt Ferenc E-dur konszolációját, ezúttal úgy, hogy a zongora kísérő hangszer és a Brácsa a szólista. Lukács Pál és Dénes Erzsébet játszik.

0: A régi rádió műsorban, amelynek keletkezési idejét sajnos nem tudjuk, Lukács Pál Brácsa művész otthonában fogadta a rádiósokat. És előkerült a szakmai fotóalbum is, ennek képeiről mesél most a kiváló művész.
1: Hát ez a kép Anschler-rel készült, Bartók koncertet játszottam Berlinben ő vele. Itt van egy másik kép, ez Weimarban készült, ahol a nyári nemzetközi zenei szemináriumon tanítok, itt az iskola előtt fényképeztek le bennünket. Nagyon nagy öröm ez a munka, részemre nagyon szép munka. Itt egy kép, amikor még mint versenyző jártam Genfben, és a győztesek koncertje után fényképeztek le bennünket Anzermi mesterrel. Itt egy következő, ahol mint zsűri tag szerepeltem Genfben 14 évvel később. Itt egy kép Weimarban Liszt-zongorája mellett, játszottam is rajta. Emlékek Serchennel való, Kleiberrel való együttműködésről. Aztán vannak olyan emlékek, amelyek nem nagy nyilvánosság előtt zajlottak le, ami felejthetetlen volt. Menuhinnak egy itt tartózkodása alkalmával házi muzsikáláson vettem részt. Mendelssohn oktettet muzsikáltunk. A két kvartett úgy alakult, az egyik kvartett első hegedűse Menuhin volt, második hegedűs Zaturecki, én brácsáztam, Banda Ede csellózott, a másik kvartettet a komplett Lehner kvartett játszotta. Brahms sextetet játszottunk ugyanaz az estén, Menuhin játszott első hegedűt, Lehner játszott második hegedűt. Mit mondjak erről, felejthetetlen volt.
0: Mielőtt Brahms F-moll szonátájának második tételét hallgatnánk, amelyben ismét Dénes Erzsébet zongora művész lesz Lukács Pál partnere, a kiváló Brácsa művész a művek tanulásáról és a koncertekre való felkészülésről beszél.
1: A mű megismerésétől az előadásig nagyon hosszú az út, nagyon felelősségteljes munka előzi meg azt a pillanatot, ameddig a művész a közönség elé jut. Egyrészt közvetít, másrészt alkot, mert tulajdonképpen újra alkotja a művet. Minden alkalommal újra alkotja a művet. Tehát ezért a felelősség tulajdonképpen előadástól előadásra csak növekszik, és nem csökken. Tévedés lenne hinni, hogy egy előadónak könnyebb dolga van akkor, hogyha egy művet már több ízben játszott el. Minél többször játsza, annál több problémát fedez föl benne, és annál több feladatot lát maga előtt. Még abban az esetben is nagyon sok kétséggel küzd az előadó művész, amikor sikeresnek látszik a produkciója. Egy-egy sikeresnek mondható produkció után ugyanúgy megtörténik az, hogy a hangverseny utáni órák azzal telnek el, hogy a művész hangról hangra megpróbálja átgondolni azt, ami lezajlott, és bírálattárgyává teszi. Megállás nincsen, és megelégedés nincsen. Öröm van abban, hogyha az előadó úgy érzi, hogy örömet tudott szerezni annak, aki hallgatta. Az önmaga öröme pedig mindig legelsősorban az kell legyen, hogyha fölismer újabb feladatokat, és erőt érez magában ahhoz, hogy ezeket az újabb feladatokat is megoldani igyekezzék.

0: Brahms F-moll szonátájának második tételét játszotta Lukács Pál Brácsa művész, aki 1946-ban lett a Zeneakadémia tanára. Egy évig éneket tanított, 47-től pedig a Brácsa főtanszak vezetője lett. 1972-től rektorhelyettes, 75-től pedig az énektanszék vezetője volt. Tanári munkájával kapcsolatban mondta róla Erdélyi Miklós karmester, amikor tanított, tele volt derűvel. Az élet szeretetét, a szépségben való hitet, az optimizmust árasztotta magából. Lukács Pál Brácsa művészként 1936-tól volt az Operaház zenekarának tagja, 47-től 76-ig pedig az együttes szóló brácsása. Művészetével és munkásságával rangot adott a Brácsának Magyarországon. A Zeneakadémián a hegedű szak melléktárgyából választható főszakká tette. Kora magyar zeneszerzőit pedig hangszerére írott darabok egész sorára ihlette. Füst Milán egy koncert után a következőket írt a Lukács Pál játékáról. Hangszere sohasem olyan éles hangú, mint a hegedű tud lenni, de ő nem is akar semmi efélét. Vagyis ő sosem követeli a Brácsától, hogy úgy szóljon, mint a hegedű. Tökéletesen odaadta magát hangszerének, s azoknak a lehetőségeknek, amelyek belőle származhatnak. Egész lelkével csügg azon a halk melegségen, azokon a leheletnyi finom árnyalatokon, amelyek hangszeréből elővarázsolhatók.
1: Szeretném azt a hitet a szépben, a jóban, a humánumban továbbadni az új generációnak, amelyet továbbadtak az én mestereim nekem örökségül. Ez volna a legnagyobb feladat, mert úgy érzem, hogy ebben él tovább a művész, mint ahogy ebben élnek tovább az én mestereim is, akik megtanítottak engem hinni a szépben, a jóban és a humánumban.

0: Dávid Gyula Brácsa versenyének harmadik tételét hallottuk Lukács Pál szólójával, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. Mai műsorunkban a 45 éve elhunyt Lukács Pál, Kossuth-díjas brácsa művész, hegedű és énektanár emlékét idéztük egy vele készült rádióinterjú részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu/igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel. A kormányfő felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A Tisza frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés a valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Döntöttek arról is, hogy kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A mától pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Hunyadi napok, ahol középkori hagyományőrző programokkal és történelmi előadásokkal várják a látogatókat. A szervezők célja, hogy a pünkösdi időszakban a térségbe érkezők a székelyföldi hagyományokat és a közösségi értékeket is közelebbről megismerhessék. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A 33. alkalommal megrendezett könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadvánnyal. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, éjszaka 6 és 13, napközben 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Ludwig van Beethoven 6. Pásztorál szimfóniáját hallgathatják meg a Champs-Élysées zenekarától Philippe Herrevége vezényletével. A felvétel a barcelonai Palau de la Música Catalánában készült 2025. október 23-án.

0: Ludwig van Beethoven 6. Pásztorál szimfóniáját a Champs-Élysées zenekara játszotta Philippe Herrevége vezényletével. A felvétel a barcelonai Palau de la Música Catalánában készült 2025. október 23-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét hallhatják, melyet Fischer Iván vezényletével adtak a müncheni Residenz Herkules termében 2026. február 27-én. A hegedű szólista Wilde Frank volt, közreműködött a Bajor Rádió női kara. Elsőként hallgassák meg Bartók Béla Falun című kompozícióját, melynek tételei Lakodalom, Bölcsődal és Legénytánc. Előadja a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, valamint a Bajor Rádió női kara. Vezényel Fischer Iván.

Bartók Béla Falloni című művét a Bajor Rádió szimfonikus zenekara és női kara adta elő Fischer Iván vezényletével. Most következzen Bartók második hegedű versenye. A szólista Wilde Frank.

Bartók Béla második hegedű versenyét Wilde Frank játszotta a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával, vezényelt Fischer Iván. A szólista ráadásként Antonio Montanari D-moll szonátáját szólaltatja meg, Giga senza basso.

Antonio Montanari démo szonátáját, Giga senza basso, ez az alcíme, Wilde Frank játszotta. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara befejezésként Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniáját játsza. A karmester Fischer Iván.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniáját a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta, a karmester Fischer Iván volt. A felvétel a müncheni Residenz Herkules termében készült 2026. február 27-én. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Bartók Béla egyfelvonásos operájáról, a Kékszakállú herceg váráról mesél László Ferenc. A mostani előadás két szereplője, Komlósi Ildikó és Polgár László, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjében.

Egy furcsa, zongora hangra komponált művet hallottak összeállításunk elején. A 2 perces miniatűr a Budapesten született, de Németországban tanult és élő magyar zongoraművész és zeneszerző Martin Csiba új kiadványáról szólt, melyre az alkotó 25 apró elektroakusztikus tanulmánya került. Az Ars Nova adásának első felében ezeket a rövid műveket hallhatják, majd válogatás szól ifjabb Kurták György és Bér Philips Togetherness összetartozás című szintén friss albumáról. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofon

te barátját. Ekkor figyeltem fel arra, hogy Martin Csiba milyen gondosan, pontosan bánik a mesterségesen előállított hangokkal, azokat milyen precízen helyezi el a térben, milyen igényességgel határozza meg azok hangerejét. Mindezek persze csak technikai paraméterek, ettől még lehetne egy kompozíció értéktelen, érdektelen. Bár valljuk meg, egy különösen szép akusztikai térben megszólaló zene már önmagában is képes élményt adni. De Martin Csiba esetében mindezekhez hozzátartozik a zenei folyamatok pontos koordinálása, a különböző karakterek megjelenítése. Ezekben a darabjaiban nem törekszik nagy íveket bejárni, inkább apró zenei gondolatait bontja ki olyan hosszan, melyek épp lefedik azok súlyát. Noha a szerző mind a 25 darabjának adott címet, én most kivételesen eltekintenék ezek ismertetésétől. Ennek oka, hogy az elnevezések gyakran túl szubjektívek, illetve túlon túl messzebbre mutatók, mint maguk a darabok. Gondolok itt ilyenekre, mint herc, stílus, ham vagy virág. Ezért inkább a hallgatóra bízom, hogy maguk gondoljanak ezekhez olyan címeket, amilyen világot bennük ezek a rendkívül igényesen megírt miniatűrök keltenek. Következzék tehát Martin Csiba 25 elektroakusztikus miniatűrje, pontosabban 24, hiszen az elsőt, a rózsát már hallották.

lemezbemutató szól itt az Ars Nova adásában, a Bartók Rádió 20. és 21. század zenéjéből válogató műsorában. Összeállításunk első felében a Németországban élő magyar zongora, művész és zeneszerző Martin Csiba 25 elektroakusztikus miniatűrjét ismerhetik meg. Most következik a sorozat második fele, melyek közt ilyen címűekkel is találkozhatunk, mint Szüm, Lárva, Szín, Dekó.

Az Árszónó adásának első felében elektroakusztikus miniatűrök szóltak. A 25 apró darab a Németországban élő magyar zongoraművész és zeneszerző Martin Csiba Das Daisy című kiadványán található, mely album most először hangzott el a Bartók Rádióban. S folytassuk szintén egy új kiadványjal, ifjabb Kurták György és Bér Philips lemezével, melynek címe Togetherness, összetartozás. Ifjabb Kurták György szavait idézem. 2014-ben a BMC-ben együtt ünnepeltük születésnapunkat. Ő, Bér Philips, 80, én, ifjabb Kurták György, 60 éves lettem. Ez a koncert meghatározta a következő évtizedre szóló együttműködésünket az improvizáció, mint önálló művészeti forma elismertetéséért. Előre soha nem lehet tudni, hogy egy gondolat milyen váratlan felfedezést rejthet magában, ezért minden lehetséges ötletet először kipróbálunk, majd közösen értékelünk. A felkészülést egy eseményre, amelyről nem tudjuk, mi fog történni, de határtalan bizalmunk van egymás iránt és az iránt, hogy a csoda létrejöhet. Ezt talán az ihlet technológiájának nevezhetném. Ehhez kapcsolódva elmondanék egy anekdótát, mely Bér Philipsszel esett meg. Egyszer megkért egy sushi mestert, hogy mutassa meg, hogyan élezi a késeit. A mester azt válaszolta, hogy most nem ér rá, jöjjön vissza holnap korán reggel. Akkor Philips kibuszozott a külvárosba. A mester ajtót nyitott, majd bevezette a konyhába, ahol a kés pengéjét a fenőkőhöz dörzsölte. Egyszer. 2002-ben telefonbeszélgetést folytattam Ligeti Györggyel, emlékezik vissza ifjabb Kurták György, aki megkérdezte, hogy miért akarunk lemezt készíteni egy improvizációs koncertről, aminek a pillanat a jelenlét a lényege. Ezzel a kérdéssel válaszoltam neki, miért érdekes újra s újra megnézni egy foci meccset, hiszen ismerjük az eredményt. Következzenek tehát részletek ifjabb Kurták György és Bér Philips összetartozás című lemezéről. Kurták szintetizátoron játszik és az elektroakusztikus matériát kezeli, Philips nagybőgőzik. A hangfelvétel 2014. októberében készült a BMC Opus Jazz klubjában, és idén tavasszal jelent meg. Az improvizáció sorból kiválasztott tételek összetartozás, alternatívák, turbulanciák és terra incognita numero 2.

0: Az elmúlt percekben részleteket hallottak ifjabb Kurtág György és Bert Philips improvizációs lemezéről, melynek hangfelvételei 2014-ben készültek a BMC-ben, és melyek idén tavasszal jelentek meg. Ifjabb Kurtág György szintetizátoron játszott, illetve az elektroakusztikus berendezéseket kezelte, Bert Philips nagybőgőzött. Az Ars Nova adása, melyben két frissen megjelent albumot mutattunk be, ezzel véget ért. Holnap a Kompon Ensemble játssza Jenei Zoltán, Nógrádi Péter, Sári József, Sári László, valamint a művészeti vezető és karmester Serei Zsolt műveit. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Nagyon változatos lesz a mai összeállítás, ugyanis több koncert részletét is felelevenítjük a tavalyi Lamantin Jazz Fesztiválról. Június 30-a és július 2-a között készültek a felvételek Szombathelyen a Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában. Először a Szécskai Hanna Quintet játszik, majd a Huszti Boldizsár trió, utána pedig a My Gotthard Quartet. Szécskai Hanna Quintetjével három témát hallunk, a formáció vezetője énekesnő, Liska Szilárd tenorszaxofonon játszik, Scheller Ákos a gitáros, Darnó Máté a basszusgitáros, Hajnal Balázs dobol. Gigi Grice, Wayne Shorter és az utolsó téma esetében Thelonious Monk és Terry Roger a szerző, témacím szerint elhangzik a Social Call, Mahjong és Baja.

0: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim!
1: A Social Call, Mahjong és a Baia téma hangzott el a Szécskai Hanna Quintettel. Most a Huszti Boldizsár trió játszik, a formáció vezetője trombitás, Zumbok Benedeket basszusgitáron halljuk, Lőrinc Gergő a dobos, Huszti Boldizsár szerzeményei szólnak. Storm Drone és Techno Hip hallható.

A Huszti Boldizsár trióval a Storm Drone és a Technohip témákat hallottuk. Most a My Gotthard Quartet, a tavalyi Lamantin Jazz Fesztiválon adott koncertjéről szól részlet. Gotthard Mihály a formáció vezetője, a gitáros, Temfli Erik billentyűs hangszereken játszik, Gudics Martin, a basszusgitáros, Borlai Gergő dobol, Gotthard Mihály két szerzeményét tudjuk meghallgatni a mai műsorban. Ez lesz a Flotation és a Nine Wheels.

0: Gotthard Mihály szerzeményeit hallottuk kvártettjével, a Flotation és a Nine Wheels hangzott el. Mai összeállításunkban a tavalyi Lamantin Jazz Fesztivál fellépőinek koncertjeiből szóltak részletek, Szombathelyen a Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában 2025. június 30-a és július 2-a között készültek a felvételek. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Tóth Benedek, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a dokumentumot a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat nemrég jelent meg a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trendwalker iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetések most is az IT és telekommunikációs szektorban vannak, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A nyári munkát tervező hallgatók egyelőre rengeteg lehetőség közül válogathatnak. Megkezdődött a jubileumi 10. Közösségek hete programsorozat. Vasárnapig 67 településen csaknem 170 programot kínálnak az érdeklődőknek. A kezdeményezéshez országszerte 85 intézmény csatlakozott. A programok között szerepelnek közösségi, kreatív, illetve helytörténeti foglalkozások, fenntarthatósági, interaktív események, valamint kulturális és szabadidős aktivitások is. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 19-23 fok várható. Hasonlóan kellemes, tavaszi idő lesz a következő napokban is. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Csendes jó éjszakát kívánok Önöknek, Németh Attilát hallják, a Notturnum műsorvezetőjét, munkatársaim Katona Márta és Padi Géza. Az éjszaka mindig különleges, ebben a csendben most a klasszikus zenével szőjük hát az időt. A mai műsor a felfedezésről szól, ritkábban játszott darabok, különleges felvételek, elfeledett szépségek várják Önöket, de hát a Notturnumnak pont ez a célja. A zene pedig ilyenkor éjszaka más arcát mutatja, talán érzékenyebbet, mélyebbet, igazabbat. Elsőként Alessandro Savioli, a reneszánszkori olasz zeneszerző szól hozzánk. Egyik madrigáját halljuk.

Alessandro Savioli egyik madrigáját a Concert of Music előadásában hallottuk. Ez a komponista Parmában született, aztán Bergámóban lett zenei vezető, ezt követően pedig Milánóba költözött, és ilyen madrigálokat, canzonet féleségeket írt. Domenico Scarlatti G-moll szonátája következik.

Scarlatti Gimo, sonata ja Dagmara Kapsčinska iš Gvenelle Alibér játszott a csembalón. Most Lévi Madetója tánclátomását hallgatjuk meg. Azt olvastam a zeneszerzőről, hogy muzsikájának érdekessége, hogy a szekunda, kvárt és a kvint lépéseket alkalmazza szívesen, a terc és a szext többnyire hiányzik nála.

Lévi Madetója opusz 14-es tánclátomását a Finn Rádió zenekar adt elő. Madetója az impresszionizmus, közelebbről Debussy elkötelezett híve volt, és a gal kifinomultság kultúra szinte minden művében jelen van. Sibelius mellett nem tudott érvényesülni. Schuberttől következik a Notturno.

Franz Schubert Ezdur triója, Notturno hangzott el a Grieg trió előadásában. Most egy Bach motettát hallgatunk meg, az Inged dem Herrn ein neues Lied címűt. De motett a zenei szépsége Mozartot is lenyűgözte, 1789-ben ismerte meg Lipcsében, és ennek hatására kezdett el lelkesen tanulmányozni Bach műveket.

Bach egyik legismertebb motettája hangzott el, az Inge dem Herrn. Mozart Lipcsében járva egyébként improvizált a helyi közönségnek, a publikum pedig megdöbbent, azt hitték, hogy maga Bach szelleme támadt fel. A helyi kórus pedig e motetta előadásával köszönte meg a nagyszerű előadást. Most Gaspar Cassado szvittjét halljuk.

Gaspar Cassado szüttyét Cameron Crossban játszotta. Cassado rendkívül sikeres és híres cselló művész volt, Barcelonában született, 7 évesen már cselló leckéket kapott, és Pablo Casals, amikor meghallotta a fiatal gyereket játszani, azonnal beleegyezett abba, hogy felveszi az osztályába. Bartók harmadik zongora versenye következik.

Bartók Béla harmadik zongora versenyét Jane Coop és a Calgary Filharmonikus zenekar adta elő. Sándor György, aki bemutatta ezt a művet, azt írta, hogy Bartók nem volt indulatos, soha nem kiabált, nem volt hisztérikus, ellenben nagyon jó akaratú és udvarias ember volt. Most Vivaldi-tól következik a D-moll koncertó.

Antonio Vivaldi démo koncertóját Bach, illetve David Baldwin átdolgozásában a kölni Brass Consort szólaltatta meg. Vivaldi neve majdnem minden nap előkerül, mégis nagyon keveset tudunk az életéről, nem maradtak fenn biztos dátumok sajnos. Joseph Haydn opusz 76-os B-dur vonós négyese következik.

Haydn B-dur úgynevezett napfelkelte kvartettjét hallottuk a bécsi Pacific vonós négyes előadásában. Haydn a komponálás idején már mindent tudott a vonós négyesről, minden szólam fontos volt számára, és mindig az együttjáték, az együttes hangzás volt számára a lényeges. Kedves hallgatóink, két óra van.